0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: life!
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я вас, Иодин ФМ.
1: Классное радио в

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM.
2: Klaszne radio.
1: Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunk következik. Iván Gábor nevetleni görögkatolikus pap gondolatait hallhatják.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми греко-католицького священника села Неветлемфолу Іван Габора.
3: A mai napon így szól hozzánk Szent Márk evangéliuma. Abban az időben Jézus kijött onnan és elment saját falujába. A tanítványai követték. Amikor szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték, honnan vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az, amely adatott neki? És milyen csodák történnek a keze által? Nem az Ácsez, Mária fia Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt nálunk? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik, nem vetik meg a prófétát csak a maga hazájában, a rokonai között és házában. Nem is tudott egy csodát sem tenni ott, csak néhány beteget gyógyított meg rájuk téve kezét. És csodálkozott a hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken, és tanított. Aztán magához hívta a 12-t, és elkezdte őket kettessével elküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. Krisztusban, kedves testvérek, egy próféta sem kedves saját hazájában. Gyakran használjuk ezt a kifejezést, amikor arra utalunk, hogy az embernek a saját ismeretségi körében van a legkevesebb elismertsége. Hát ez a mondat épp innen származik, de megtalálható még Márk és Lukács párhuzamos helyein is. Nem véletlen, hogy szólássá alakult ez az evangéliumi mondat, hiszen olyan lelki húrokat penget meg bennünk, amelyekkel tudunk együtt rezonálni, olyan ismereteket idéz fel bennünk, amelyekkel együtt tudunk érezni. Ki ne élte volna át az elutasítottságot, ki ne tapasztalta volna már meg, hogy nincs szükség az ő általa hordozott értékekre. Bizonyára mindnyájan beszámolhatunk hasonlóról, akár a saját, akár közvetlen hozzátartozóink életéből. Jézusnak nagyon jó élményei származtak Kafarnaumból, ahol a leginkább hallgattak szavára, de még azt a várost is az ítélet szavaival illeti később, amikor látja, hogy a sok csoda ellenére mégsem tértek meg. Mekkora lehetett hát a csalódása, amikor pont a hozzá közeliek, saját városának népe, a názáretiek véleményével szembesült. Hát nem az Ácsez, nem Mária fia, hiszen ismerjük az egész rokonságát. Ő akar bennünket tanítani, aki semmivel sem magasabb rendű, mint mi magunk? Azt mondják, Kafarnaumban csodákat tett. Ha tényleg különleges, tegyen csodát itt is, és akkor majd meggondoljuk, hogy hiszünk-e neki. Ilyen mondatok hagyhatták el a názáretiek ajkait. Jézus itt nem csak az egyes emberek irigységével találkozik, hanem azzal az alapvető emberi ellenállással, ami az élet más területeiben is megmutatkozva fejti ki hatását. Az ember alapvetően nem szereti, ha egy az egyben utasítják, hogy mit tegyen, hogy hogyan éljen. Az évszázadok alatt egész reklámszakma nőtte ki magát azzal a céllal, hogy ezt az ellenállást megkerülje és átvigye, akár egy cég, akár valamely világi hatalom akaratát az emberek között. Mennyi-mennyi szlogen és mennyi-mennyi reklámszöveg hangzik a fejünkben a csoda samponról, ami megállítja, sőt visszafordítja a hajhullást, a krémekről, amelyek éveket fiatalítanak kinézetünkön. Ezek mind a könnyebb, szebb, gondtalan élet ígéretét kínálják. Jézus viszont nem hízeleg, hanem bizonyos szempontból ajtós túront a házba. Aki követni akar, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Ilyen felszólításokat hallunk Jézustól. Van, akinél ez a felszólítás hallófülekre talál, van, akinél nem. A názáretiek azért utasítják el Jézust, mert nem látják benne a megváltót, csak valakit, akiről úgy gondolják, hogy teljességében ismerik. Az emberek mindig is versengtek egymással, ki a magasabb, ki az erősebb, ki az okosabb. Itt is ugyanezt látjuk. A názáretieknek nem az volt a fontos, mit hirdetett Jézus, hanem hogy ő hirdette. Ő, akiről úgy gondolták ismerik, és akár fölötte is állnak. Ha elfogadják Jézust tanítójukul, azzal elfogadják az ő felsőbbrendűségét is. Ő lesz a magasabb, ő lesz az erősebb, ő lesz az okosabb. Nem mindenkiben volt alázat, hogy ezt elfogadja. Emiatt nem történt sok csoda saját városában. emlékezhetünk, Jézus sok csodájánál válaszol a kérésre ilyen módon, legyen neked a te hited szerint, vagy hited meggyógyított téged, menj békével. A názáretiek esetében nem nagyon látunk ilyet, sőt inkább az ellenkezőjét. Jézus szomorú ugyan, de nem adja fel küldetését. Fogja magát, és kettesével elküldi tanítványait térítő útjukra, ahonnan azok majd örömmel térnek vissza. Számunkra legalább kétféle tanúság megmutatkozik ebben az evangéliumi szakaszban. Az egyik az, hogy Jézushoz hasonlóan mi is elszenvedhetjük prófétaságunk súlyát saját pátriánkban. Azaz előfordulhat, hogy hiába van jó ötletünk, jó hozzászólásunk egy témához, hiába adnánk objektív módon jó tanácsot, csupán a személyünk miatt képes lehet azt a másik elutasítani. Ez szomorú, de el kell fogadni. Az embernek saját szabad akarata van, dönthet a józanész ellenében is. A másik, hogy van-e bennünk alázat elvonatkoztatni attól, ki adja a tanácsot, és külső szemlélőként megítélni, tényleg jót akarnak-e nekünk. Adja az Úristen, kedves testvérek, hogy akár adjuk a tanácsot, akár az elfogadónak a szerepkörében vagyunk, legyen őszinte alázatunk, legyen őszinte lényeglátásunk, hogy velünk ne forduljon elő az, ami Jézussal Názáretben megtörtént, hogy akikkel beszélgetünk, azoknak tudjunk hallgatni a jó tanácsára, a jó szavára, és talán bennünket is meghallgatnak majd, amikor őszintén a másik érdekében cselekszünk. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Iván Gábor nevetleni görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми греко-католицького священника села Неветленфолу Іван Габора. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант. Мегдобант. З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A nagyszőrűsi Szellős maga biztosan megszerezte a 8. kárpátaljai szuperkupát, miután 6-2-re legyőzte a Munkács csapatát Polenán. A munkácsiak már a 4. percben vezetés szereztek, ám a nagyszőrűsi együttes gyorsan átvette az irányítást. Jászkulinás szegyenlített, majd Pukán is még a szünet előtt előnyhöz juttatta a csapatát. A második félidőben a megyei bajnok a teljes fölényben játszott, Csedrik és Veres is duplázott, a Szellős látványos fizikai fölényt mutatott. Munkács a hajrában még szépített, de a 6-2-es végeredmény egyértelműen nagyszőrűs sikerét hozta. A lefújás után megtartották a díjátadót, a legjobb játékosoknak járó elismerést Anton Béres és Alekszandr Aksionov kapták. Díjazták a csapatok edzőit és elnökeit is. A nagyszőrűsi együttes aranyérmeket és a szuperkupát vehett át, míg a munkácsiak ezüstérmekkel zárták a fináléit. Szellős pevnonos do búzví 8. szuperkubok Zakarpattya rozromiošu SK Mukačevo za Hunkom 6-2 u Poljani. Mukačev si відкрили рахунок вже на 4-й хвилині, однак виноградівці швидко перехопили ініціативу. Яцкулинець зрівняв, а Пуканич вивів команду вперед до перерви. У другому таймі чинний чемпіон області повністю домінував, дубль оформив Чедрик і Вереш. Севлюш демонстрував помітну фізичну перевагу. Мукачево зуміло забити наприкінці матчу, але підсумкові 6-2 залишили трофей виноградівцям. Після фінального свистка відбулася церемонія нагородження. Відзначили найкращих гравців Антона Бейреша та Олександра Аксьонова, тренерів обох команд і президентів клубів. Севлюш отримав золоті медалі та суперкубок. Мукачево – срібні нагороди. Befejeződött a 31. Magyar Kickbox világkupa, amelyet a Budapesti Olimpiai Központ csarnokában rendeztek. A rekord létszámú viadalon 48 ország több mint 2000 versenyzővel lépett tatamira és ringbe. A valamennyi korosztály utánpótlás és felnőtt eredményeit összesítő nemzeti élem táblázaton hatalmas csatában Ukrajna végzett az élen, minimális különbséggel megelőzve a házigazda Magyarországot. A harmadik helyen pedig az Egyesült Királyság zárt. Az ukrán válogatott sikeréhez nagyban hozzájárult a legfiatalabbak kiváló teljesítménye. Közülük is kiemelkedett a kárpátaljai Artem Kozty, a peresenyi járási Ippon Sportklub versenyzője, aki a full contact szakág 60 kg-os mezőnyében szerzett aranyérmet. Завершився 31-й кубок світу з кікбоксингу, який відбувся у столичному олімпійському центрі Будапешта. На рекордному за кількістю учасників у турнірі вийшли на татамі та в ринг понад 2000 спортсменів із 48 країн. У загальному медальному заліку, що враховує результати всіх вікових категорій, юнацьких та дорослих, у напруженій боротьбі перемогла збірна України, випередивши господарів турніру Угорщину, тоді як Велика Британія посіла третє місце. Вагомий внесок у успіх національної команди зробили наймолодші спортсмени. Серед них особливо відзначився закарпатець Артем Кость, представник спортивного клубу «Іппон» із Перечинського району, який виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у розділі «Full Contact». Munkácson került megrendezésre a strandröplabda bajnokság, ahol több mint 20 férfi és női csapat vívott kiélezett mérkőzéseket. A férfiaknál Mikola Slepchenko és Mikola Sika maga biztosan nyerték a tornát, míg a női mezőnyben Tetyana Havasi és Katerina Spakivska szerezték meg az aranyérmet. A dobogós helyek olyan párosok között oszlottak meg, akik végig fegyelmezetten, jó ritmusban és nagy elszántsággal játszottak. A Munkácsi vívott búcsú csempionát spláznó volejbolu, de ponad 20 csilovicsih és zsinovacsih komand provili napruzsini mácsi. У чоловіків впевнену перемогу здобула пара Микола Слєпченко – Микола Шийка, яка домінувала протягом усього турніру. У жіночій категорії безперечне золото виборола найстабільніша пара Тетяна Гаваші – Катерина Шпаківська, тоді як інші призові місця розподілилися між командами, що продемонстрували хорошу підготовку та самовіддачу. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньки холлотак.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунь кіш бікешіг. Істен тіл, амі мені, атянк тіл, іш азур Єзус Христус тіл. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldjuk és magasztaljuk a Te mindenkor szent nevedet, magasztalunk Téged a Te hatalmadért, áldjuk a Te szeretetedet, irgalmadat és kegyelmedet, melyel nap mint nap megajándékozol bennünket, körül ölelsz a Te gondviseléseddel, s megtartasz bennünket, napjainkhoz napokat toldasz. Köszönjük, Urunk, hogy neked van gondod a mi életünkre. Köszönjük, hogy neked van gondod testünkre és lelkünkre egyaránt, a mi táplálékunkra. Van gondod arra, hogy mindenkor ne szűkölködjünk, hanem a Te ígéd által, a Te szabad által bűségben éljünk. Így köszönjük meg, Urunk, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük a mai napnak minden áldását, amiben már eddig is részünk volt, s ami ezután is még előttünk áll. Köszönjük, Urunk, a tanévnek a kezdetét, a sok fiatalt, a sok gyermeket, az iskolásokat. Köszönjük, hogy elhoztad annak is az idejét, hogy újra lehet menni, tanulni, iskolába menni, s újra elindulhat majd a hittan oktatás is, hogy a Te nagy nevedről tanuljunk, hogy hirdessük ebben a világban a Te hatalmas cselekedeteidet. És köszönjük, Urunk, azt az igét is, amelyet a mai napon elkészítettél számunkra, amivel mai napon keresed a mi szívünket, amiben figyelmeztetni akarsz, elcsendesíteni. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a Te igédet, lelked által szólj hozzánk. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levélnek 10. részéből szeretném felolvasni. A 10. résznek a 32. versétől kezdődően a 39. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levél a 10. részében a 32. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokat és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket. Másrészt társaikkal lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonatok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonatok van. Ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idős, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelem, és a 10. fejezetben, ahogyan végig vonulunk, végig vesszük ezeket a gondolatokat, amelyet a megelőző versekben olvashatunk, sok-sok biztatás és bátorítás van benne arra nézve, hogy ragaszkodjunk Krisztushoz, egyedül benne reménykedjünk. Ő az, aki utat nyitott számunkra, aki elkészítette számunkra a lehetőséget, hogy közösségben lehessünk a mennyei atyával, beléphessünk a szentélybe. És ugyanakkor elhangzik a figyelmeztetés is, hogy mi van akkor, amikor valaki ezt nem teszi meg, és visszatér a korábbi gondolataihoz, a korábbi életmódjához úgy, hogy már megismerte a kegyelmet, és mint egy meggyalázza azt a felismert, megismert, megtapasztalt igazságot, áldást, amivel az örökkévaló Isten részesítette őt. És itt érdemes meglátni a mai ige szakasznak a gondolatát, üzenetét, és érdemes ezen egy kicsit elcsendesedni, és magunkba nézni. a korábbi napokról beszél. Emlékezzetek a korábbi napokra. És olyan eseményekről tesz bizonyságot, amelyeket ezek az emberek átéltek, olyan megpróbáltatásokra mutat rá, olyan megpróbáltatásokat elevenít fel, amit ez a közösség, ez a zsidó közösség már átélt. És valahol itt érdemes egy kicsit jó vágányra állítani a saját gondolatainkat is a zsidókról, meg a zsidókhoz írt levélnek az olvasóival kapcsolatban is, mert egy ki nem mondott, be nem vallott, vagy nem túlságosan is előtérbe helyezett gondolat motoszkál mindig ezzel a levéllel kapcsolatban bennünk, talán a címzettek miatt is, hogy miért ilyen értetlenek ezek a zsidó emberek, miért kell nekik újra és újra ezeket a dolgokat elmondani, különösen miért kell ilyen hosszan beszélni nekik Jézus Krisztusról, az ő áldozatáról, az ő áldozatának érvényességéről, arról a kegyelemről, ami Jézus Krisztusban van, és miért ragaszkodnak sokszor a mai napig, vagy térnek vissza a saját törvényeikhez, a mózesi törvényekhez. Úgyhogy valójában azok, akik a törvény keretei között élnek, nagyon sokszor mindent megtesznek azért, hogy bár megtartsák a betűt, de annak a szellemét, annak a lelkületét azt elvegyék. Nagyon sok ilyen példát lehet hozni, akár azt is, ahogyan egy asszony parókát hord a fején, azért, hogy legyen a fején valami, és ne feretlen fővel menjen. Tehát úgy valójában az, ami a törvénynek a célja, hogy eltakarja, vagy éppen jelezze azt, hogy ő asszony, tehát házasságban él, és hogy az ő ékét, haját az elrejtse, az éppen nem nyilvánul meg, hiszen egy hamis haj van a fején, de van a fején valami, tehát feredt a feje is. Akkor a törvény szempontjából tökéletes, betörtötte. Vagy akár a vízen való utazást lehetne említeni. És még nagyon sok olyan dolgot, amivel érezzük, hogy talán kicsit mulatságosnak is, vagy mókásnak tűnik, ahogyan megpróbálnak ezek között a törvények, írott törvények között lavírozni. Mit ér ilyen lelkülettel a törvényhez való ragaszkodás? Mit ér ez a képmutatás, ami mögötte van, és vajon kedves lehet-e az Isten előtt? És ebben a levélben az előhozott konfliktusok arról beszélnek, amik a 10. fejezetben is és korábban is benne vannak, hogy a keresztény hitük megvallása által olyan magától értetődő igazságok, amelyek minden keresztény embernek ott kell, hogy legyenek az életében, ezek kezdenek meginogni, és újra kell tanulniuk, újra kell figyelmeztetni őket a legalapvetőbb dolgokra, hogy miben különbözik, miben változik, miben lesz teljesebb a keresztény hitvallás, a keresztény reménység, a törvényben való reménységnél. És olyan érthetetlennek tűnik sokszor, hogy miért nem állnak meg, miért térnek vissza, miért tűnik egyszerűbbnek számukra az, hogy mégiscsak a korábban megtapasztalt törvényeket tartsák meg. És a mai égeszakasz úgy nagyon erősen rávilágít arra a kemény harcra, ami nem csak ezeknek az embereknek az életét jellemzi, hanem azt gondolom, hogy minden keresztény embernek az életében újra és újra előjön, újra és újra megmutatkozik, amikor ott állnak előttünk hihetőnek vagy jónak tűnő választások, és nehezen tudjuk megmondani, hogy melyik a jobb. Nehezen tudjuk hittel megharcolni, és jó lelkiismerettel és békességgel megharcolni, hogy melyik mellett tegyük le a voksunkat. Ha maradunk itt a zsidó képénknél, a zsidók problémájánál, hogy valóban el kell nekünk engedni a Mózes törvényeit. Valóban nem kell nekünk ezekkel már többé törődnünk, és minden reménységünket, minden hitünket vessük csak Jézus Krisztusba, és ezekkel már ne törődjünk, vagy éljünk egy kicsit úgy is. És ha magunkra nézzünk, meg a saját életünkre, a saját világunkra, akkor hányszor és hányszor jön előtérbe, mutatkozik meg keresztény embereknek az életében is, hívő, mélyen hívő embereknek az életében is az, hogy ebben a világban vagyunk. és az, amit korábban megtanultunk, megtapasztaltunk, azokat nem feltétlenül kell nekünk elengedni, elfelejteni, és csak úgy élni, ahogyan azt Jézus Krisztus tanítja, hanem előjönnek ezek a régi dolgok, amelyek úgy tűnt, hogy működnek, amelyek úgy tűnt, hogy adnak egy biztonságosabb keretet. Ez vajon nem ugyanúgy visszalépés, meghátrálás, nem ugyanúgy megcsúfolása annak a megismert igazságnak, amiről itt a zsidókhoz írt levél beszél számunkra. Meg kellett tartani a törvényt, vagy egyáltalán nem kell megtartani, vagy számítanak itt az erkölcsi gondolatok, az erkölcsi megnyilvánulások, vagy szabadságban élünk, ahogyan Pál apostol ezt olyan sokszor elmondja, hogy minden szabad nekem, bár nem minden használ. Hogyan lehet nekünk eligazodni ezekben a nagyon, sokszor nehéz kérdésekben. És valljuk meg, hogy sokszor egyszerűbb a törvény megadta keretek között mozogni. Hogy tudom, hogy ez szabad, ez nem szabad. Mert le van írva, mert meg van mondva, valaki megmondta. Egyszerűbb megragadni ezeket az írott dolgokat, egyszerűbb törvényeskedni, akár magam felé is, a saját életem felől is törvényeskedni, semmint abban a szabadságban elhordozni nagyon sok veszteséget, amit Krisztus ad. Amikor belekapaszkodom annak a gondolatába, hogy ez jó, az meg nem jó. És így jó, és úgy meg nem jó. Úgy, ahogyan az a törvényben van. Vagy merem rábízni magam az Isten lelkére. Az Isten lelkének a tanítására. Visszatérve az ige szakaszhoz, tehát amikor megelégszünk azzal, hogy itt az értetlen zsidókról van szó, akkor nagyon is degradáljuk ezt a kérdést, ezt a gondolatot, mintha csak ennyi lenne az oka annak, hogy ezek az emberek meginognak. Mert itt arról van szó, azért íródik ez a levél, mert ezek az emberek, ezek a zsidó emberek meginognak. Meginognak. De miért? És itt azt érdemes újra elolvasni ezeket a sorokat, amik itt le vannak írva. Gyaláznak benneteket. Szenvedésnek vagytok a részesei. Nyilvánosan megszégyenítenek titeket. És amikor ezeket olvassuk, akkor rá kell döbbenünk arra, hogy ezek az emberek a maguk életében, a maguk helyén, a maguk közösségében, a maguk világában talán bennünket megszégyenítő módon ragaszkodtak Krisztushoz. Mert ők vállalták azért a gyalázatot, a nyilvános megszégyenítést, vállalták azt, hogy a vagyonukat elveszik, és mégis ragaszkodtak Krisztushoz. És mégis ragaszkodtak Krisztushoz. Elviselték a vagyonok elrablását, sőt azt mondja, örömmel vettétek, tudva azt, hogy értékesebb és maradandóbb vagyonotok van az Isten ígéreteiben. Ezek az emberek teljes lényükkel, teljes életükkel ráálltak arra a reménységre, amiről beszél a kereszténység, ami nekünk is osztályrészünk, és ami a miénk is. Csak elfáradtak. Elfáradtak. Belefáradtak talán abba, hogy várják Jézus visszajövetelét. Úgy gondolom nem véletlen az az utalás, hogy az, aki eljön, az nem sokára aki eljövend, annak az nem sokára el fog jönni, meg fog érkezni. De ez a várakozás nagyon megtudja az ember hitét faragni, nagyon sok mindent le tud róla csiszolni. Amikor ma sem, holnap sem, egy év múlva sem, amikor én már mindent adtam, már mindent feladtam, már mindenben megpróbáltam úgy élni, és azt látom, hogy nem történik meg a változás, akkor ezek azok a gonosz dolgok, amelyek az ember lelkiismeretét, vagy az embernek a bizalmát nagyon is ki tudják kezdeni. Mert akkor felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy valamit rosszul csináltam. És lehet, hogy nem kellett volna elengedni azokat a régi szabályokat. Lehet, hogy nem kellett volna mindent megváltoztatni. Lehet, hogy nem kellett volna odaadni teljesen mindent, hanem valahol egy kicsit itt is, meg egy kicsit ott is maradni. És az a döntés, amit meghoztam, az talán nem volt a legbölcsebb dolog. Én odaadtam az életemet a követésre. És azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez a várakozás, és a várakozásba való megfáradás, az nem csak ezeknek a zsidó embereknek a kérdése, hanem mindenkor élő keresztény embernek nagy kérdése. Nem csak az, hogy Jézus Krisztus mikor tér vissza, és meddig kell még várni, meddig kell még tűrni. Talán sokszor ez is előtérbe jön, de azt gondolom, hogy vannak ennél sokkal fájdalmasabb várakozásaink is, amelyek alázatra tanítanak, amelyek elcsendesítenek bennünket, és békességes tűrésre biztatnak. Amikor azzal kell szembesülnöm, amikor azt kell megértenem, azt kell látnom, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogyan én abban reménykedtem. Pedig én mennyi mindent megtettem, mennyi mindent áldoztam, mennyi mindent odaadtam, mennyi mindenben engedtem magamat teljesen az Úr szolgájává tenni. Ugyanakkor nem látom azt, hogy az a változás, amiben reménykedtem, az a változás, amiben bíztam, nem csak a magam életében, hanem másnak az életében, az megvalósul. Mintha nem jött volna még el az ideje. És ez sokszor nehéz úgy meglátni, hogy ebben ne keressem a magam hibáját. Úgy meglátni, hogy ebben ne kövessem vissza, ne lépjek hátra, és ne kezdjem el kutatni azt, hogy mit kellett volna másképpen tenni, és hol van az, ahol elszámoltam magamat. Mi az, amit másképpen kellett volna tenni, ahol jobban kellett volna ragaszkodnom. Akár a mózesi törvényekhez, vagy bármilyen más törvényhez. Amikor nem látom megtérni a gyermekeimet, pedig én imádkozok értük. Amikor nem tapasztalom azt, hogy az a változás valósággá lesz, megnyilvánul. Nem lehet megfáradni, nem lehet elcsüggedni ezekben a kérdésekben, amikor csak a reménység van. Amikor nem biztat azzal az Isten igéje, hogy a te életedben ez úgy lesz, hanem valahol azt kell elfogadni nagyon nagy alázattal és őszinteséggel, hogy majd az Isten elvégzi. És lehet, hogy én ezt már nem fogom látni. Majd az Isten beteljesíti az ő ígéretét, beteljesíti az ő szavát, de nem biztos, hogy én ezt meg fogom látni. És ez a várakozás, ebben a várakozásban biztat bennünket álhatatosságra ma az Isten igéje. Vagy hogy még közelebbi példát mondjak, vagy még személyesebb példát, amikor saját magunk gyógyulása, egy-egy betegséggel való küzdelem ott van az életünkben. És reménykedem, és bízok, és nem történik meg a csoda. És nem jön el az ideje a gyógyulásnak. És lehet, hogy egy egész életen át hordoznom kell ezt a tövist. Egy egész életen át ott lesz a testemben. És nagyon nehéz terhek ezek, kedves testvérek, amiben könnyű megfáradni. És könnyű visszalépni. És itt ez a nagy veszély ennek az egész levélnek, ez az egyik gondolata, és ennek a mai résznek különösképpen, hogy ezekben a helyzetekben, akik már átéltek nagyon sokféle megpróbáltatást, szenvedést, harcot, nyilvános megszégyenítést vállaltak Krisztusért, akik sok mindent áldoztak, saját vagyonuknak elvesztését is örömmel fogadták, mert tudták, hogy valami sokkal fontosabbat nyernek meg. Ezek az emberek lépnek vissza. Lépnek vissza a hitükbe, mert elcsüggedtek a várakozásban. És ebben hadd legyen biztatás a felolvasott ige szakasznak a vége, a felolvasott ige szakasznak az üzenete. Még egy igen-igen kevés idő is, aki eljövendő eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Hadd biztasson bennünket ma Isten igéje ugyanerre az álhatatosságra, hogy ne lankadjunk meg, hogy ne hátráljunk meg, ne adjuk fel a reménységünket. Azt mondja az ige, hogy aki meghátrál, az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én lelkem. Hogy nem kedves az Isten előtt az, amikor visszalépünk, és holnap kevesebbet hiszünk, kevesebben reménykedünk, mint ami ma eleve reménységként még bennünk van. Hanem növekedjék a mi hitünk, erősödjék meg a mi hitünk, és merjünk teljesen ráállni az Isten ígéreteire, az Isten szavára, és legyünk a hit emberei. A hit emberei, ne a meghátrálás emberei, ahogyan itt az ige mondja, ne a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És kívánom, kedves testvérek, hogy nap mint nap merjük felvállalni és megharcolni a hitnek ezt a nemes harcát. A ragaszkodásunkat az Isten szavához, az Isten ígéretéhez, Jézus Krisztushoz. Nem úgy fog történni minden, ahogyan mi szeretnénk. Nem akkor és nem úgy fog történni, és ezt alázattal el kell fogadnunk, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk. Lehet, hogy jó ötleteink vannak, lehet, hogy úgy tűnik, hogy annak ott és akkor lenne az ideje, de bízzuk ezt rá arra, akinek sokkal több a bölcsessége. Amiben bennünket ma biztat az Isten igéje az az, hogy a hit emberei legyünk, hogy életet nyerjünk, hogy teljes bizalmunk legyen az Isten szavában, aki hű és igaz, és aki nem változik meg. És azok a dolgok, amelyek úgy megterhelnek bennünket, vagy amelyek sokszor kecsegtetnek azzal, hogy ha visszalépnék, ha másképpen tennék, és kevésbé ragaszkodnák a hit által megismert igazságokhoz, akkor könnyebb lenne. Tehát ezeket engedjük el. Engedjük elveszni ezeket a gondolatokat, mert azt mondja, akik visszalépnek, akik meghátrálnak, azok elvesznek. Mert beérik kevesebbel is. Nyerjük meg azt az életet, nyerjük el azt az életet, amit elkészített az Isten mindazoknak, akik őt szeretik, és akik bíznak az ő ígéretében és az ő szavában. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Teremtő Istenem, köszönjük, hogy Te tisztogatni akarsz bennünket ma is. És kérünk, hogy Te adj nekünk erőt ahhoz, hogyha bajokon keresztül, ha megpróbáltatásokon keresztül is tisztítani akarod a mi szívünket, gondolatunkat, a mi hitünket, hitünknek mélységeit, hitünknek erejét. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket a kísértésekben, és ne engedd, hogy meghátráljunk, ne engedd, hogy visszalépjünk, hanem teljes reménységgel kapaszkodjunk bele a Te ígéreteidbe, a Te szavadba. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, és ha szükséges, akkor hadd tudjuk hittel elvenni azt a keserű poharat is, amelyet Te adsz. Tudva azt, hogy a Te bölcsességed és a Te világot formáló akaratod az a mi javunkat szolgálja. Hiszen azt akarod, hogy megismerhessünk Téged még jobban, hogy a mi hitünk még szilárdabb legyen, hogy beléd kapaszkodhassunk, és hogy elnyerjük az örök életet. Így kérünk, Urunk, hogy formálj bennünket, erősíts meg bennünket, viselj gondot a Te nyájadról, vezesd a Te népedet. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернігів Гадюла, реформатор лекіпастор.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігів Гадюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlucha. Mint ismerte, az UEFA hivatalosan közzétette a 2026-27-es bajnokok ligája alapszakaszának menetrendjét. A 36 csapatos ligarendszer küzdelmei szeptember 8-án rajtónak, és már az első játéknap óriási rangadókat hoz. Real Madrid Inter, Liverpool, Atletico Madrid és Napoli Arsenal. A történelmi nyitó meccset az AEK Athén és a LASK vívja. A ligafázis ezúttal átnyúlik 2027-be, a kulcsfordulókat szeptembertől januárig rendezik, az utolsó körben pedig minden mérkődést egyszerre játszanak január 27-én. A legjobb 8 csapat egyenesen a 8-ad döntőbe jut, a 9-től a 24. helyezettek februárban rájátszásban küzdenek meg. A bajnokok ligája döntőt 2027. június 5-én rendezik Madridban, az Estadio Metropolitanóban. Jakidomo je fa oficino prilyudnil kalendár osnovnoj etapu Ligi čempionov. Boroďba u formáti Ligi za účastiu 36 komand startuje 8 veresňa. Juže u perší tur prinese veliki protistojania Real Madrid Inter, Liverpool Atletico Madrid ta Napoli Arsenal. Історичний матч зіграють АЕК та ЛАСК. Ліга триватиме до 2027 року. Ключові тури відбудуться з вересня до січня, а 27 січня всі поєдинки останнього туру пройдуть одночасно. 8 найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу, а колективи з 9 по 24 місце зіграють плей-офф у лютому. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 5 червня наступного року на стадіоні Estadio Metropolitano Madridi. А Формула 1-ben тисztul a kép a következő idény pilóta szerződéseit illetően. A top csapatok közül a McLaren és a Ferrari rendelkezik a legstabilabb felállással. Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc és Lewis Hamilton érvényes szerződéssel bírnak. A Mercedesnél továbbra is kérdéses George Russell jövője, míg Andrea Kimi Antonelli biztosan marad. A Red Bull hosszú távra megtartotta Max Verstappent és készül előléptetni Isaac Hadjart. Mint ismert, a hétvégén az olasz nagydíjjal folytatódik a világbajnokság, a mezőny Monzába érkezik a szezon egyik leggyorsabb és legfontosabb futamára, amely gyakran döntő szerepet játszik a bajnoki küzdelemben. У Формулі 1 визначилася ситуація з контрактами на найближчі сезони. Серед топ-команд стабільність мають McLaren і Ferrari, де Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Шай Леклер і Льюіс Хемілтон мають чинні угоди. У Мерседеса питання залишається відкритим щодо Джорджа Рассела, тоді як Андреа Кімі Антонеллі гарантовано залишиться в команді. Red Bull зберіг Макса Ферстаппена до 2030 року і готує до підвищення Ісака Хаджара. Цього вікенду відбудеться гран-прі Італії в Монці. Одна з найшвидших гонок сезону, де традиційно вирішують багато чемпіонських питань. Mint ismert, történelmi meglepetéssel indult a 2026-os US Open. A 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic már az első fordulóban kiesett, miután egy maratoni 5-szettes mérkőzésen vereséget szenvedett az argentin Mariano Navonétől. A kudarc sport történet jelentőségű, Djokovic még soha nem búcsúzott ilyen korán a US Openen, a Grand Slam tornán 20 éve nem esett ki az első körben. A mérkőzés után a 39 éves legenda elárulta, hogy elhúzódó egészségügyi problémával bajlódik, ami felerősítette a nemzetközi sajtóban a visszavonulásáról szóló találgatásokat. Якудому на US Open 2026 сталася історична сенсація. 24-разовий чемпіон турнірів Великого Шолома Новак Джокович вилетів уже в першому раунді, поступившись у виснажливому 5-сеттовому матчі аргентинцю Маріано Навоне. Поразка має справді історичне значення. Джокович ніколи раніше не завершував виступи на US Open так рано, а на турнірах Великого Шолома він не програвав у стартовому колі вже 20 років. Після матчу 39-річний серб зізнався, що бореться з тривалою проблемою зі здоров'ям, що лише посилило розмови у світовій пресі про можливе завершення його кар'єри. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: September 26, 10:14, erőszitót kívánom mindenkinek, ez a különkedés első színűsora. Sziasztok, sziasztok!
6: Milyen másképp hangzik ez a szeptember elsőjét így kimondani felnőttként, szülőként, olyan szülőként jó magam, akinek már nem iskoláskorú a gyermeke, illetve már egyetemist, és ők meg megoldják maguknak az a tanévkezdést. Na de hát, hallgassák! Ugye hallják?
5: Reménység szerint talán, ami fontos, hogy ez nem egy karácsonyi csingogál, az első csengőnek a hangja ma reggel rögzítettem, hihetetlenül.
6: Hol vetted föl?
5: A Kossuth Lajos Liceumban.
6: Ja, Istenem, a négyes suli.
5: Igen. Úgyhogy becsengettek, hölgyeim és uraim. Hát elkezdődött, nagyon vártuk már, ez azt jelenti, hogy Ukrajnában 3 millió diák, 240 ezer elsős, a Beregszászi kistérségben 4220 diák. Úgyhogy hát megindult, elkezdődött. Bizony. Végre már az ősz, és megérkezett hozzánk az iskola. És ami talán fontos és meghökkentő, hogy ezzel az ősszel tegnap 35 fokot mutatott a délutáni órákban a kijelzőn, és ez az éjszakával úgy átdöccentünk az őszbe teljesen.
6: Abszolút. Emlékezhetünk arra mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, azért úgy augusztus 20-a környékén úgy megrottyant az idő. Mi ugye találgattuk a tűzijátéknál is, hogy most akkor lesz vihar, meg lesz tartani, nem? De úgy picit megrottyant, de úgy jelzett a természet, hogy közeleg az ősz, jön még a vénasszonyok nyara, persze, meg a őszi ideg, melegek. Na de kérem szépen, idén ez mintha elmaradt volna. Tegnap még arról beszéltünk, ahogy Zoltán is említette, 35 fokba, hogy hát igen, valószínű nincs nagy kedve a gyerekeknek most iskolába menni. Hát kinek van kedve, mikor ilyen gyönyörű idő van, és ma éjszakára a jóisten megnyomta ott fönn a gombokat, egy kicsit megkeverte a keverőjén az időjárást is, és hozott egy kis lehűlést, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki frissen, üdén, fiatalon.
5: Egy kis csapadéka megfűszerezve, nagyon örültünk, hogy rég láttunk már csapadékat ülékünkön, de ezért megérkezett hozzánk. No, írjátok meg, hogy milyen érzés az iskolakezdés, mennyire sikerült korán kelni. Hát én láttam igazán jó ilyen tanulmányokat a kapcsolatban, hogy milyen hatása van a tanévkezdésnek a gyermekek mentális egészségére. Hát a lelkivilágukban most igazából az a szorongás az, amely jelen van, mert elmondhatjuk, hogy hát az újtól felú félelem, a szokatlan dolgok azért általában nagyon sok szorongást generál a gyerekek életében, de amikor az ember bár bejut az iskola teremben, látja a régi barátait, a fiamon is látom azt, hogy amikor megijeszgette a bokorba elbújva az osztálytársát, akkor már láttam, hogy na ez az ötszene, és ez már túl van, innentől kezdve minden az úton lesz, úgyhogy hát gratulálok a szülőknek a nyárhoz, akik végigélték, és gratulálok a diákoknak, akik végig pihenték, vagy éppen nem tudom mit tettek a nyár különböző hónapjaiban, de hát most egy új időszak veszi kezdetét, kicsit más rendszerben zajlanak majd a napunk, viszont talán a szülők nagy örömére.
6: Bizony, mert hogy nem azzal kell lenniük elfoglalva, hogy na milyen programot adjak a gyereknek, vagy ki vigyázzon rá, vagy hova menjünk, vagy egyáltalán tábor, stb. Merre van a gyerek, mert most tudják, hogy 7:30-kor leteszik az iskola elé pár perccel, és onnantól kezdve van 7-8 szabad órájuk, tehát amikor nem kell a gyerekkel foglalkozni, és a lehető legjobb helyen van, én azt gondolom, hogy egy fiatal gyermek lehető legjobb helye ősz-tavasz, ősztél-tavasz időszakában az iskolában van. És még egy dolgot hadd tegyek ide mellé. Nagyon sokat változott a világ ugye körülöttünk is, mi magunk bennünk is, és azt gondolom, hogy egy picit szülőként próbáljunk meg visszatérni ahhoz, hogy a mi szüleink hogyan viszonyultak a tanárokhoz. Hogy ne egy ellenfelet, ne egy megoldandó problémát lássunk a tanárokba, vagy a tanárok hozzáállásában, hanem egy picit váljunk szövetségeseivé a tanároknak, mert akkor tudjuk igazából, ők is akkor tudják hatékonyan végezni a munkájukat, meg a mi gyerekünk is akkor fog fejlődni, hogyha nem az lesz, hogy áthall az iskolába, B-t pedig otthon, hanem álljunk oda a tanár mellé, hiszen az a tanár az jót akar a gyerekünknek, azt akarja, hogy ő hosszú távon sikeres legyen, boldog legyen, tanult legyen, okos legyen.
5: Igen, ez egy tipikus jelenség, hogy talán az elmúlt 10-20 évben a generációk váltása közben nem is a gyerekek változtak meg igen igazán, hanem a szülőknek a gyerekekhez való hozzáállás, azok a kis hercegeket nevelünk a saját gyermekeinkből, meg hercegnőket, és ezért ez igazán nehéz, mert az élet az nem a sok kis hercegeknek, a kis hercegnőknek a világáról szól, hanem nagyon komoly kihívásokat is hoz maga elé. Maga az élet a nagybetűs lét nem erről szól, és hogyha ebbe az irányba nevelik a gyerekeket a szülők, akkor azért, hogy ijesztő lesz, mert egyrészt a szülő még úgy megküzd a tanárral, mert egy szeméről van szó, szóval, amikor a gyereknek ebben a millióban kell lesz helytállni az élet különböző rögös útján, akkor lehet, hogy majd meggondolja magát, hogy hú, hát nem ebben, nem ezt ígérték. És talán a pedagógusnak a visszajelzése jó, ilyen katalizátor jellegű, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy jó irány, és érdemes lenne a kereteket megtartanunk. És mindig megkérem a régi tanárnőimet, én ma volt szerencsém átlátogatni több intézménybe, valahol elértem az iskolai tanítót, valahol már éppen a kivonuló tömeget tudtam csak megnézni, viszont a berekszaszi iskolában szinte mindig be ellátogattam, és azért voltam a saját iskoláimban is olyan jó érzés, hogy ott vannak, és a tanárnőm éppen mögötte mondta, hogy ezt a himnuszt, ő emlékszik, 1986-ban először énekelték ebben a tornateremben, és így elgondolkoztam, hogy jó ég, milyen sok év telt már ezelőtt, és hány gyermek többek között én is kinőttem ezekből a padokból, úgyhogy érdekes volt ez a millió. Minden, talán egy biztos, hogy minden változik, azért ma a gyerekek és a szülők közötti felfogási különbség tényleg nagy kihívás jelent a pedagógusoknak az életében.
6: No, hát és beszéltük már sok mindenről, időjárás változásról is, hogy egy picit az idő kegyesebb a gyerekekhez, talán nem kell azt nézni az osztályterem ablakán belülről, hogy kint milyen szép idő van, és lehetnénk akár kint. Ennek megfelelően szeretnénk a figyelmet arra is felhívni, hogy az iskola kezdéssel egy picit a közlekedési szokásainkon is érdemes változtatni, illetve nagyobb odafigyeléssel megközelíteni mondjuk egy iskolát, egy óvodát, főleg a reggeli és a déli, délutáni, kora délutáni időszakban, amikor a gyerekek megérkeznek és elhagyják az iskolát. Érdemes egy picit hamarabb lassítani, érdemes talán egy picit kisebb tempót diktálni, és érdemes, nagyon érdemes a zebrákat figyelembe venni, hogyha ott áll valaki a zebra szélén, bizony meg lehet ám állni autóval, és el lehet őket engedni.
5: Igen, két technikai információ. Beregszázban a tennapi nap folyamán egy családi ház lángolt, hallgatók jelezték, illetve két tűzoltó gépjármű fecskendőt is láttak abba az irányba haladni. Tasnád közelében igazán nagy láng égett, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi maradt az ingatlanból. Helyen, ha vannak hasonló információt, mindenképpen örömmel veszük. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív. Ma mindenképpen foglalkozunk még a tanévkezdésről. Beregszázban 4220 diák és több mint 300 elsős vette az első csengőt, fogadta az első csengőt. E kapcsán perceken belül érkezik az első vendégünk,
6: aki nem más lesz, mint Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztályának vezetője, illetve a második órában pedig Károly Katalin, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum igazgatónője.
5: Szia, hogy nyisni hosszí, násai peredácsi, Edita Babiák, nacselnék upráv linja, oszvítéta kultúrében hiszkói miszkói rádi, tá Katalin Károly, direktorben hiszkóha liceiu imenyi Gábora Betlená. Érdemes mindenképpen velünk tartani, 10 óra 21 percon, a háttérben Bergendi szól, ez pedig a iskolatáska.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: 10 óra 34 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, köszöntjük, akik most csatlakoznak a műsor hallgatásához, nézéséhez. 0957 0907 0907-es SMS számunk aktív, velünk van Beáta, sziasztok, köszöntök benteket, Katalin is írt, hello kedves mindenki, boldog szeptember 1-ét kellemesen eltöltött, vidám szép jó reggelt mindenkinek, vidám perceket, időtöltést, és külön köszönjük, hogy itt vagytok velünk, illetve Beáta is írt, üdvözöllek, üdvözlök mindenkit, kedves Balázs és Zoltán, jó együtt látni és hallgatni benneteket, sok sikert a gyermek. Tanárnak az új tanévben. Nálunk tegnap délután volt a tanévnyitó Budapesten. No hát, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és írtok nekünk. Érdemes mindenképpen velünk tartani. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Elfogadtam egy kívásunkat, ugyanis a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztálynak vezetője, Babiák Edit.
2: Szóval nézd, nami úszúgyi, Edit a Babiák, nagy csalnék, opera vinnye, oszvítéte kultúrében, hiszkői, miszkói rádi. Szép napot kívánok, köszönjük a műsorban.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Pulzus Rádió hallgatóit. Vitáljuk, Szíkszuk, Hacsiv, Rádió Pulz.
2: Hát elmondhatjuk, hogy elkezdődött a várva várt pillanat, nem tudom, igazából ezt mindenki várta már, a diák, a gyermek, a tanár, a pedagógus, a rendszerben lévők, és mindenki, aki ebben a dologban kicsit másképpen tölti majd a hétköznapjait. Milyen volt a nyár, milyen volt a felkészülés időszak?
4: Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ma sikeresen megnyissuk a tanévet. Tanévet 21 iskolában hangzott el az első csengő, több mint 4200 gyerek kezdte meg a tanévet. Nagy kihívásokkal nézünk szembe. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy megkezdődjön a egyszeri ingyenes étkeztetés minden iskolába. Ma volt a fő próba, mert ugyanis már ma kaptak a gyerekek ebédet, uzsonnát, kinek mi jutott. Most próbáljuk összehangolni az intézményeknek a munkáját. Nem könnyű, mert ezáltal megnövekedett a hosszabb lett a nap, nagyobbak lettek a szünetek, hogy a gyerekek érkezzék elfogyasztani az ebédet. Úgy beszéltük meg, hogy az első és második héten még ilyen próba üzemmódban fogunk dolgozni. Utána ehhez a folyamathoz kell lesz az iskolás buszokat is irányítani. Nem egyszerű logisztika, de azon dolgozunk, hogy minden gyerek megkapja az ebédet, uzsonnát, az ételek minősége és a hőmérséklete is megfelelő legyen, és hiszem, hogy egy-két hét múlva már ez már könnyebben fog zajlani, mint a mai nap. A mai nap ugye meg kellett tartani az ünnepélyes megnyitókat, kaptunk egy minisztériumi körlevelet, mi szerint csak annyi vendéget lehetett meghívni az iskolába, amennyit el tudunk helyezni légiriadó esetén. Hál' Istennek ez ma nem történt meg. Bízunk benne, hogy a tanévben kevés alkalom lesz, amikor szükség lesz kényszer megállásra, vagy légiriadó miatt, vagy más ok miatt. A tavalyi tanévet szépen végig dolgoztunk, minden óra meg volt tartva, minden napot ledolgoztunk. Most is úgy tervezzük, hogy lesznek őszi szünetek, téli szünet, tavaszi szünet, és hogyha a terveink szerint zajlik, akkor június 3-ára befejezzük a 26-os, 27-es tanévet.
2: Én láttam egy statisztikát, amelyben az országos diákságnak a része az oktatási formákról szól. 3 millió diák kezdte meg ma az iskolát, és ebből 700-800 ezer tanuló kombinált tanulásban, azaz online és offline órákat váltva teszik meg, és 200 ezer, aki közvetlenül a frontvonal melletti régióban, akik gyakorlatilag csak digitális formában tanulnak. És azért mondtam el, mert azért, ha így nézzük, akkor mekkora hatalmas kegyelmi ajándék, hogy nekünk azért iskola van, szeptemberi
3: csengő
2: van, vers van, jelenléti oktatás van, találkoznak, és úgyhogy egy bő, majdnem 1 millió diáknak ez nem mindennapi jelenség.
4: Igen, mi is ma megbeszéltük, hogy örülünk, hogy sikerült jelenléti oktatásban, tanítani. Ez Ukrajnában jelen pillanatban hatalmas nagy dolog. Vannak áttelepült családok, akiknek a gyerekei nálunk tanulnak, iskolába, óvodába, el tudjuk őket helyezni, szívesen látjuk, de nagyon sok gyerek már a negyedik év, ötödik évben, a háború ötödik évében úgy dönt még mindig, hogy távoktatásban vesz részt. Ennek vannak plusz oldalai, de viszont nagyon sok negatív vetülete is van a dolognak. Mi pedagógusok hiszük, hogy a közösség formálja a gyereket, és a gyereknek sokkal könnyebb lesz a jövőbe helytállni, hogyha a közösségbe fejlődik.
3: Ugye szóba került itt a menekültek, illetve a menekültek gyermekei. Mennyire jellemző az, ugye mi itt mondhatom talán egy picit úgy, hogy speciális helyzetben vagyunk. Ugye vannak államnyelven tanító intézmények, de van kisebbségi, tehát magyar nyelvű intézmények is. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk akik ide jönnek messziről, azt mondják, hogy jó, akkor én nem az ukrán nyelvű, nem a saját anyanyelvemen tanító iskolába, hanem próbáljuk meg, hogy a gyermek mondjuk magyar nyelvű iskolába megy. Mennyire kihívás ez nekik, illetve magának az intézménynek, az itteni intézményeknek?
4: Nagyon sok szülő egzotikusnak, jónak látja, és tetszik neki az a munka, ami a nemzeti iskolákban zajlik, és szeretnék, hogyha magyar nyelven kapná meg a gyerek az érettségét. Vannak is kistérségben, ha a kistérséget vizsgálunk, 20-30 gyerek, aki magyar tannyelvű iskolát választott, de én nem szoktam tanácsolni ezt a szülőknek, szerintem a gyereknek nagyon nehéz beilleszkedni. Aki nem ismeri a nyelvet, a szokásokat, nagyon sok új dologgal találja magát szembe, ami nem könnyű. Én hiszem és vallom, hogy minden gyereknek az anyanyelvén kell tanulni. Az viszont, ha az óvodákba, azt viszont támogatom, ez szerintem jó dolog, mert játszva akár új barátokat, új élményeket szerez a gyerek, és most például nálunk is be van vezetve, hogy kötelező az angol nyelv oktatása a 5-től 6 éves gyerekek számára, mert ez is bizonyított, hogy vannak olyan hangok, amiknek a kiejtését ilyen korai időszakban kell, hogy elsajátítsa a gyerek. Probléma lesz, valószínűleg minden kis óvodába, akár egy csoportos óvodába is biztosítani az angol szakos tanárokat, de az iskolák segítségével hiszem, hogy meg lesz oldva.
2: Az iskolabuszok kérdése az mindig egy nagy logisztikai kérdés. Ma reggel ezért láttunk bőven iskolabuszt gyerekekkel megpakolva. Hogyan alakul ez a kérdés?
4: Az első nap, a mai napról még nem igazán tudunk levonni következtetéseket, mert ez a mai nap különleges. Általában ilyenkor még az anyukák viszik, vagy apuka segít a beutaztatásba. Egy-két hét múlva fogjuk már megnézni, meglátni az igényeket. Jelen pillanatban 5 busz járat van a kistérségünkbe, és megkaptuk a 6. buszt is, amiről nagyon sokáig álmodtunk. A Kossuth Lajos Liceum fogja üzemeltetni. Ezek már viszonylag új buszok. Hogyha valóban az étkeztetés miatt megnövekszik az iskolában töltött idő, akkor azon dolgozunk, hogy talán 2 járatot indítunk el, Gát, vagy Halábor, vagy Csetfalva irányába, hogy az első járat elvinné még az alsósokat, akiknek hamarabb fejezik be, és akkor még egy járat, ahol a felsősöket, most mérjük fel az igényt. Ami a következő gond, hogy nagyon sokan zeneiskolába járnak, sportiskolába járnak, és ezeknek a gyerekeknek is lehetőséget kell biztosítani a be, illetve a hazautazáshoz.
3: Ez azt jelenti egyébként, hogyha mondjuk a végzett a gyermekem a mondjuk a Kossuthban, maradjunk a Kossuth Liceumnál, mondjuk 2 órakor, de mondjuk 2:30-3-tól zeneiskolába foglalkozása van, mondjuk hegedűt tanul, akkor lehetőségem lesz arra, vagy a tervek szerint lesz arra, reményünk 4 óra, 4:30 körül egy iskola buszjárat összeszedje úgymond ezeket a gyerekeket?
4: Igen, Balázs, én is, mi is erre gondoltuk, hogy lenne akkor egy járat például 1 órakor, vagy 00:30, és akkor egy másik, egy későbbi időpontban, hogy ne kelljen várni, összevárni a mindenkit.
2: Itt kezdhet, és nagyon érdekes kérdés, mert ugye hát logisztika szempontból is nagyon jó, hogy van lehetőség étkezni, de azért ezt kivitelezni, megvannak-e már az órendi változások, milyen szünet átalakulások lesznek, vannak-e nagyon extrém dolgok?
4: Ahhoz, hogy lehetőséget adjunk a gyereknek elfogyasztani az ebédet, 2 megoldást javasoltunk. Az első, hogy a szüneteket megnövelni, a második pedig lyukas órákat tervezni az órarendben, hogy amin az osztály elfogyaszthatja az ebédjét, az adott osztály. Most is minden iskola próbálja megtalálni a saját útját, mert különböző helyzetben vannak ott, ahol le tudnak egyszerre ültetni 60 gyereket, vannak olyan étkezdék, ahol akár 120 gyereket is meg tudnak egyszerre étkezni. Az elméletben, ahogy elterveztük, ma kiderül, hogy tudtuk megvalósítani.
3: Tehát ennek az eredményére még várni kell egy pár napot.
4: Igen, de viszont láttam a menüt, igazság fényképen, de meggyőző volt. Szerintem fogják szeretni a gyerekek. Vannak előítéletek, mert mint a gyerekben mindig, hogy már aki már otthon előre tudja, hogy az biztos nem lesz jó, meg nem fogom szeretni, de mindenkit bátorítok arra, hogy próbálja ki, és most elismerjük, vagy nem ismerjük el, ez egy egészséges táplálék. Nem fast food, de amit nagyon szeretnek, hanem egészséges táplálék. Én mindenkit kérem, a szülőket is, hogy segítsenek arra, hogy a gyerek megszokja azt, hogy az ételnek nem feltétlenül kell nagyon finomnak lenni, hasznosnak kell lenni.
2: Viharkárokról mindenképpen beszéljünk. Néhány héttel ezelőtt volt arról, hogy több tanintézményt is érintett ez a kérdéskör a kistérségen belül. Milyen állapotok vannak most?
4: Legkritikusabb helyzet még mindig Oroszi, ahol a tetőszerkezetnek egy nagy része megsérült. Jelen pillanatban az még mindig nincs megoldva, de viszont az anyaországból kaptunk egy ígéretet, hogy kapunk támogatást, és ami most fog eldőlni ezen a héten, és utána vagy ebből a pénzből, vagy a költségvetésből elveszünk más intézményekre kiutalt, más fejlesztésre kiutalt pénzekből, fel fogjuk újítani a tetőszerkezetet. A János Ilmi Liceumban voltak komoly károk, ott úgymond csak a tornaterem ázik és az étkezde épülete, azt is az őszi esőzések előtt meg kell lesz. Vagy költségvetési pénzből, vagy támogatói pénzből azt is el kell lesz végezni ezt a munkát. Vannak problémák, mert kevés a munkaerő, a szakképzett munkaerő. Nem könnyű felújításokat végezni, de meg fogjuk oldani.
3: Szeptember 1-e van, nagyon sok várakozással mentek a gyerekek iskolába. Ahogy hallhattuk, a biztonsági okokra hivatkozva, illetve rendelet szabályozta, hogy valószínűleg a szülők kisebb számba tudták elkísérni. Igen. Az elsősöket, mondjuk ahol az a pillanat azért egyszeri és megismételhetetlen. Hogyha személyesen önt kérdezném arról, hogy mint az oktatás és művelési osztály vezetője, mit vár ettől a tanévtől? Vagy egyáltalán a hivatal, akik iszonyatos méretű háttérmunkát végeznek ahhoz, hogy az ebéd, a busz, a tanár, a taneszköz, az iskolán a tető meglegyen. Önök mit várnak ettől a tanévtől?
4: Szeretnénk továbbra is megőrizni az oktatásnak a minőségét. Mindent megteszünk ahhoz, hogy a gyerekek jó körülmények között tanuljanak, és ne érezzék a háború okozta nehézségeket, el legyenek látva mindennel, meleg legyen, és hiszem, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy a gyerekek tudjanak tanulni, és hogyha bebizonyítjuk a szülőknek, hogy jó oktatásba részesül a gyerek, akkor egyre kevesebben fogják elhagyni a vidékünket.
3: Így legyen az egész tanév. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatás és Művelődési Osztálynak vezetője volt a vendégünk.

0: Kereke 11 óra 1 perc van, köszönjük a rádió hallgatókat a különösködés keddi adása. A szeptember 1-én, az ősz első napján, az iskola kezdés első napján egészen 12 óráig vagyunk veletek.
1: Beszéltünk arról, hogy a közlekedésben résztvevők figyeljenek iskolák, óvodák környékén, most leginkább az iskolák környékén. 11 óra van, lassan aktuális lesz az, hogy az iskolából hazatartó gyerekekre vigyázzunk, főleg a gyalog átkelő helyeken.
0: Várunk tegnék a közérdekű információkat, 095-709-709-es SMS Viber számunk. Jönnek a legfrissebb 11-es hírek itt a különkedés műsorában.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Віктор.

0: rádióban. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 16 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatók, a szeptember 1-e iskola kezdés, őszkezdés, mint a Pulzus Rádió előadásában zajlik, úgyhogy külön köszönjük, hogyha velünk vagytok, és itt az FM 92.1 műsorán hallgattok bennünket, és aztán pedig fontos része, hogy azért egészen 12 óráig vagyunk veletek. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk, külön köszöntjük a most csatlakozó rádió nézőket is. Velünk van Erika, áldott szép szeptember 1-ét kívánok mindenkinek, szeretettel vigyázunk magunkra és egymásra, főleg ha kisiskolás és a kisiskolásokra, mivel többen lesznek az utakon. Mindenkinek áldott napot kíván, illetve egy hallgatói köszöntés érkezett hozzánk. Szeretnénk köszönteni Nagy Mígályban anyukámat születésnapja alkalmából, Rácz Raskó Máriát, barátnőmet, kis Diannát és kislányomat Alexandrát, szintén születésnapja alkalmából. Mindenből a legjobbakat, jó egészséget, jó sikerekben gazdag életet kívánunk sok-sok szeretettel Bea és a családja. Írta ezt nekünk, külön köszönjük.
3: Isten éltesse sokáig az ünnepeltet. No, kérem szépen, azt mondja, hogy szeptember 1-ön, ugye első órában is az iskolával foglalkoztunk, meg a gyerekekkel, második órában is így lesz.
2: Menjünk egy rovatunkkal tovább.
3: Bizony.
2: Naphíre rovatunkban ez alkalommal kicsit a világban zajló szeptemberi iskolakezdés témakorban hoztunk egy-két érdekességet. Hát gondoltátok volna, hogy a chilei gyerekek pihennek a világon a legtöbbet, konkrétan kerek 90 napot, 3 hónapos szünidővel.
3: Szegények.
2: Viszont a németek azért tényleg szegények, nekik mindössze 6-7-es, összesítve 6-7-es a nyári szünet.
3: Szegény németek. A világ legnagyobb iskolája a City Montessori School Indiába, az intézményt még Gandhi alapította. Tessék kérem szépen megkapaszkodni, jelenleg 32 000 tanulója van.
2: Hollandiában 4 éves korban kezdődik a gyerekek az iskolai oktatás, Finnországban csupán 7 éves korban, és ami érdekessége, már Franciaországot említsük meg, akkor itt az étkezés konkrétan egyfajta tananyag, egy tanóra, ahol az étkezési szokásokat, az különböző étkezési ételek nevét és készítési módját tanulják.
3: Tudták önök, hogy egy átlagos grafitceruzával nagyjából 45 000 szót lehet leírni, mire elkopik? De ha jobban szeretünk rajzolni, akkor 56 kilométer hosszú vonal húzható vele.
2: Dél-Koreában a gyerekek iskola után kitakarítják a saját osztályukat, nincs az, hogy fogjuk a táskát és rohanunk a buszhoz, vagy rohanunk a utolsó csengőnél hazafelé.
3: Kolumbia távoli, elzárt területein drótkötélpályán mennek a tanulók iskolába. Van, akinek ez móka, van, akinek ez a hétköznapi közlekedési eszköz.
2: Érdekesség, hogy Franciaországban a gyerekek mindössze 4 napot tanulnak a héten, és a hét derekán van egy iskolai szünet, azaz szerdán pihennek egyet. Hű, 2 tanulunk, 1 pihenünk, 2 tanulunk, 2 pihenünk.
3: Ellenben az a már emlegetett német diákokkal és Olaszország egyes tartományaiban sokszor még szombaton is iskolába kell menni. És hát, amit a végére hagytunk, nem tudom, tudják-e önök, hogy van egy iskolai félelem nevű betegség, ami az iskolától való kóros rettegésnek, fóbiának nevezünk. Ez a didaskalenei fóbia.
2: A lakosság mindössze 5%-át viszont érinti, regisztráltan. Ki gondolná ezt, hogy van
3: ez
2: ilyen?
3: Volt nekem, Zoli, ez volt nekem.
2: Nekem is van egy ilyen életérzésem. Ugye? 11 óra 20 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Megyünk is, egy újabb meghívott vendéget várunk perceken belül. Ez alkalommal Károly Katalina Beregszászi, Betlen Gábor Lícium igazgatónő érkezik hozzánk.
3: Nem sokára itt lesz velünk, addig zenélünk egyet.
2: Cserháti Zsuzsa énekel, akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, ezzel folytatjuk.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, 11 óra 33 perc van, a különkedés műsora szól szeptember 1-én, és ahogy ígértük, tanárok, illetve intézményeknek a életével foglalkozunk, és most egy újabb intézményt mutatunk be.
2: Ugyanis elfogadta a meghívásunkat a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum megbízott igazgatónője, Károly Katalin, köszöntjük.
1: Szjadnyi Známi Usztúdi, Károly Katalin, Vékonu Vács, Obovias Kív, direktora Licei Imeni Gábor a Bethlen. Szép napot kívánok, köszöntjük a műsorunkban, nagy szeretettel.
3: Hát jó hallgatói, szervusztok.
2: No, hát elindult az iskola kezdés, meg volt az első csengetés többek között a BM, akarom mondani, a Bethlen Gábor.
1: Igen, engedjék meg a hallgatók, hogy BMW-nek hívjuk ezt ebben a székben ülve.
3: Igen, ezt ma is említettem épp a tanévnyitó beszédemben, hogy ma van éppen 35 éve, hogy 1991-ben újraindult a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, bár akkor még nem volt Bethlen Gábor, azt később kaptuk azt a nevet, de hogy igen, 35 éve.
1: No. Történelmi pillanat ez.
3: Igen.
2: Hát 35. tanévnyitó volt, zajlott le. Milyen várakozások előzték meg ezt, illetve mi történt a nyáron a gimiben?
3: A nyáron felkészülés történt. Ez egy mindig egy hosszadalmas folyamat az ott dolgozók számára, hiszen elő kell készülnünk a következő tanévre. Most nagyon nagy kihívás előtt álltunk, hiszen létrejött az iskolai étkeztetés, amikor minden gyermek kap egy meleg ebédet. Ez egy nagyon bonyodalmas folyamat volt, amikor ki kellett alakítanunk úgy a helyet, ahol étkezni fognak, valamint az időbeosztást is meg kellett, nagyon át kellett gondolnunk, hogy hogyan is fogjuk tudni a napi rendünket ezáltal úgymond úgy megoldani, hogy ha ne kelljen túl sokáig ott tartanunk a gyerekeket, tehát, hogy ne majd 5 órakor érjenek haza. Szóval ez egy nagyon részletes, kidolgozást igénylő folyamat volt. Létrehoztunk egy a meglévő étkezdénk mellé egy másik helyiséget is, ahol szintén minden feltételnek megfelel, hogy a gyermekek ott étkezzenek. Az is egy 60 férőhelyes, valamint az új épület szárnyunkban is van egy, ahogy mi nevezzük, kantin, ahol szintén a felső tagozatos gyerekek fognak enni. Így egyidejűleg meg tudjuk oldani, hogy minél hamarabb mindenki megebédeljen.
2: Ez akkor azt is jelenti, egyébként az első óra vendége volt Babják Edit, aki arról beszélt, hogy alapvetően kétféle megoldást preferálnak. Az egyik az, hogy az órai szüneteket picit elnyújtják, hogy legyen idő, vagy pedig úgynevezett lyukas órákban ebédelnek meg nagyobb csoportban. Ezek szerint akkor itt a lyukas óra, ami be fog válni?
3: Mi inkább hosszabb szünetet vezettünk be. Igazából ezt nevezhetjük lyukas órának is, hiszen nem mindenki egyidejűleg ebédel, ezért aki a 30 perces szünetbe ebédel, annak igen lyukas órája lesz. Aztán a következő szünetbe egy 20 perces szünet, ami az előzőknek lesz lyukas óra, úgymond. Igen, ezt mi is ezt használjuk.
1: Hány fő most az intézménynek a diák létszáma, illetve hogyan kezdték az első osztályt?
3: Összesen 370-en vagyunk jelen pillanatban. Két első osztályunk indult 32 kis diákkal.
1: Egy szép szám egyébként a mai.
2: Nagyon szép szám. Osztály,
3: nem tudom, igen, különni. Köszönöm.
2: Ezek az összetételről lehet valamit tudni, hogy mennyire a város lakói, vagy mennyire kellett a környék falvait is bejárni, úgymond a toborzásnál?
3: Nem készítettünk statisztikát, és igazából nem is toboroztunk, úgymond a reklámot leszámítva, amit ugye megosztunk néha. Nem csak a városból, hanem Beregszász kistérségéből, valamint más kistérségekből is több diákunk érkezett az idei évben.
1: Kollégium ellátás van, vagy iskolabuszos rendszer?
3: Van kollégiumi ellátásunk is, és van iskolás buszunk is, kettő áll a rendelkezésünkre.
2: Melyik a népszerűbb egyébként? A kollégiumi, azt választják többen, vagy inkább mindenki szeret hazamenni?
3: Mindenki szeret hazamenni, most azt tapasztalom. Eddig valahogy ez nem volt így. Az idei évben azt tapasztaljuk, igen, hogy inkább mindenki az iskolás buszt választja.
1: A kollégium milyen nagy, milyen férőhelyes?
3: 60 férőhelyes a kollégiumunk, tehát van férőhelyünk. Jelen pillanatban 23-25 gyerekünk van a kollégiumban, de még lenne hely.
2: igazán kényelmes. Lehet, hogy mindenkinek jut külön szoba is. Egy picit a ugye előzetesen volt már szó róla az is, hogy az étkeztetés az mennyire meghatározza azt, hogy milyen időrendet tudnak kialakítani tanmenetet, illetve hogy például a hazautaztatást az előbb említett iskolabuszokkal kapcsolatban. Mi a helyzet a gimibe is, illetve a Bethlen Gábor liceumnál is még az van, hogy még formálódik az, hogy melyik busz mikor hova megy?
3: Így van, formálódik még, ez egy ideiglenes menetrend van kialakítva jelen pillanatban, és megpróbáljuk összehangolni az iskolák munkáját is, hiszen minden iskolában így városon belül is más a létszám, más az étkezési beosztás, más a csengőrend, ezért úgy gondoltuk, hogy el kell, hogy teljen legalább ennek a hétnek, hogy mi aztán összehangoljuk az iskola igazgatókkal ezt, hogy mikor is indulhatunk ebben a percben, hogy például ma 12:30 fogunk tudni indulni, holnap 3 órakor, de ez minden nap sajnos még most, hogy meg kell, hogy változzon, ez egy ideiglenes menetrend szerint fogunk közlekedni ezen a héten.
1: Ugye a tanintézményeknek a rendszere is változik, az új oktatási rendszernek a változásának a eredményeképpen 2026-os tanév már egy előszobája annak a változásnak, mely 27-ben beér a kistérségünkbe is, és a Bethlen Gábor Líceum az egy nagyon fontos szerepet kap majd. A kistérségből 2-3 ilyen intézmény jut ehhez a szerephez, akadémiai státusz kap. Ez mit jelent az intézménynek az életében, hogyan készülnek erre?
3: Zajlik jelen pillanatban is a felkészülés, ez egy nagyon komoly előkészületet igénylő dolog, hiszen mindezek mellett, hogy akadémiai liceum leszünk, a legeslegfontosabb azt gondolom talán az, hogy a gyermekek jövőjét tekintsük szem előtt, hiszen ez értük van, ez az akadémiai liceum is, hiszen ebben a 2 évben, amikor ők liceisták lesznek, akkor dönthetik el, hogy milyen irányba indulnak el. Tehát fontos, hogy olyan profil, olyan irányzatokat tudjunk kiválasztani, vagy válasszunk ki, amely irányt mutat a gyereknek, hogy tudhassa, hogy akkor én ezt szeretném, ebbe az irányba indulok el, ebbe a tagozatba fogok járni. Jelen pillanatban is zajlik nálunk az egyeztetés a profilokat illetően. Nagyon szeretnénk olyan profilokat, olyan irányzatokat kialakítani, hogy megérje hozzánk jönni, tanulni.
2: Ez igen. Na, ez még a jövő, ugye a 27-es elkezdődő tanév. Hogyha igazgatóasszonyt arra kérném, hogy mondjon pár gondolatot arról, hogy milyen lesz a 26-os, 27-es tanév a gimiben a tervek szerint? Akár az ön, akár a tantestület elvárásaiból, vagy álmaiban, akkor milyen képet festene fel?
3: Az én terveim szerint, a személyes terveimről beszélek, ez most nekem is egy új helyzet, ami így kialakult az életembe és a liceum életébe, hiszen én lettem a megbízott igazgató. Én úgy tervezem, hogy békésen, pozitívan zajlik majd, hogy olyan helyet tudjunk teremteni, ahol jó lenni, ahol jó tanulni, ahol jól érzik magukat egymással is a gyerekek, és örömmel jönnek iskolába. Lehet, hogy ez egy kicsi terv, még kicsiben, de szeretném, ha megvalósulna.
1: Az, hogy az elsősök ott vannak, a másodikosok, harmadikosok ott vannak a tanintézményben, ez mennyire új légkör, mennyire sikerült hozzászokni ahhoz, hogy a Magyar Gimnázium most már liceum gyakorlatilag első osztálytól ott van, akik 5-től indultak oda, azoknak talán biztosan még azért szokatlan volt az elején.
3: Szerintem teljes mértékben beleéltük már magunkat ebbe a helyzetbe, hiszen most volt pont az az első olyan negyedik osztályos évfolyam, akik már 5-be átjöttek a felső tagozatba. 138 kis alsósunk van, teljesen belakták a régi épületszárnyat, most már az csak az ő birodalmuk, és a felsősök az új épületszárnyban laknak.
2: Ők mennyire sikerült, hogy akklimatizálódjanak? Ugye itt egy nagyon komoly beruházás fejlesztés zajlott infrastruktúrális szempontból, egy egészen új épületszárny, két tornaterem, hát ezt nem is tudom, talán megyében van-e még ilyen, hogy egy nagy tornaterem, egy kis tornaterem is legyen. Mennyire sikerült már belakni, mennyire járja át az a szellemiség, ami a gimit mindig is jellemezte, az új épület részeket?
3: Én szerintem teljesen, teljesen, ott is otthon vagyunk, és visszatérve az alsó tagozatra, ők is részt vesznek az új épület szárny életébe, hiszen oda járnak tornaórára, ott van az ő tornatermük is, valamint kézműves foglalkozások, munkaórákon van egy külön kialakított osztályterem, ahol ők vehetik birtokba azon az órán, úgyhogy ők is ott laknak egy kicsit velünk, ott vannak az előadások, a felkészülések, tehát ők is teljesen otthonosan mozognak abban az épületszárnyban is. Hát és a felső tagozatosok természetesen teljes mértékben, ha már jártatok, vagy várlak titeket szeretettel, akkor láthatjátok majd ti is azt az atmoszférát, amikor szünetben ott zsibonganak az aulában. Jó érzés!
1: Igen, igen, nagyon jó érzés. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk az intézménynek a jelenléről, és kitartást kívánok a következő időszakhoz, rengeteg áldás.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Károly Katalin, a Berekszenszi Református, a Berekszenszi Bethlen Gábor Líceum megbízott igazgatónője volt a vendégünk.
1: A háttérben Bagos énekel, ez pedig a jól van az úgy, itt az FM 92.1-en 11:45.

0: Alakulnak az időpontok, az étkeztetés, a busz haza, stb. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire kell délben mondjuk számítani arra, hogy kicsengetnek. Szerintem egyébként nem. Ilyen 7.-8. óra kezdődik valamikor így délbe, emlékeim szerint, de hát az emlékeim már ködösek, mert én jó magam, hát nagyon régen ültem iskolapadba.
1: Na de ettől szép az élet, hogy vannak új generációk, akik ezt most megteszik helyettünk. Nagyon sok erőt kívánunk nektek, drága diákok, és persze anyukák, apukák, sok sikert a pihenéshez, és persze a délután együtt tanuláshoz, mert még olyan is van ám.
0: Bizony, és természetesen a pedagógus társadalmat is szeretnénk köszönteni, illetve buzdítani arra, hogy hajrá, és hajrá!
1: A nap gondolata maradt legvégére.
0: Amit egy picit össze fogunk kombinálni önöknek, hiszen szeptember 1-e a 244. nap a Gergely naptárban. 121 nap van hátra, és fellőhetjük a szilveszteri pezsgő durranhat. Az Egonok ünneplik ma névnapjukat, ha van Egon nevű ismerősük, köszöntsék. Ez egy germán eredetű, közép-német név, jelentése híres és fényes. 1872-ben Brühl Adél, Ady Endre múzsája, Léda született ezen a napon, viszont 2006-ban ezen a napon elveszítettük Faludi György kossuth-díjas magyar költőt, műfordítót, a Víjon versek tolmácsolóját, illetve fordítóját, és hát ne feledjék, hogy a szeptember tökéletes alkalom arra, hogy új célokat tűzzünk ki, tanuljunk valami újat, vagy visszatérjünk a saját belső ritmusunkhoz.
1: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek, hogy búcsúzzunk, ez alkalommal Rajko Balázs.
0: És Birta Zoltán.
1: Isten velünk, sziasztok!
0: Hello!

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 1-én kedden híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня. Вівторок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Egyetlen nap alatt csak nem 400 alkalommal riasztották a kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat egységeit, emellett 228 telefonos konzultációt is nyújtottak. A betegek közül csak nem minden másodikat sürgősen kórházba kellett szállítani további kezelés céljából. Ugyanakkor 26 esetben a mentőcsapatok a helyszínre érkeztek, de nem volt szükség segítségre. A betegek elutasították a vizsgálatot, nem találták őket a megadott címen, vagy téves riasztás történt. Az orvosok ismét arra kérik a lakosságot, hogy felelősen mérlegeljék a 103-as segélyhívó tárcsázását, hiszen amíg egy mentőegység felesleges riasztás miatt van úton, addig egy szívrohammal küzdő beteg számára minden perc számít, közölte a 103 Zakarpattyá.
4: Лише за одну добу закарпатські бригади екстреної медичної допомоги виїжджали на виклики майже 400 разів, а також надали 228 телефонних консультацій. Майже кожного другого пацієнта довелося терміново доправити до стаціонарів для подальшого лікування. Проте у 26 випадках бригади прибували на місце, але допомога не знадобилася. Пацієнти відмовлялися від огляду, їх не знаходили за адресою або виклик виявився хибним. Лікарі вкотре закликають громадян свідомо ставитися до виклику 103, адже поки бригада їде на даремний виклик, хтось із серцевим нападом чекає на кожну хвилину. Інформує 103 Закарпаття.
3: Folytatódik a Batár csatorna medrének megtisztítása. Jelenleg a Csepen Nevetlen falu, valamint a Tiszapéter falva Batár közötti közúti hidak közötti szakaszon zajlanak a munkálatok. A meder tisztítás elvégzését a Tiszapéter falvai kistérség képviselői is határozottan szorgalmazták, mivel a Batár korábban megtisztított szakaszain már jól láthatóak a munkálatok kedvező eredményei. A korábbi munkák megvalósítását pályázati források tették lehetővé. A mostani munkálatok megkezdését

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. Mai műsorunkban a villámtöltés ifjúsági találkozóra látogatunk el. A Beregszászi Református Gyülekezet kezdeményezésére már második alkalommal augusztus 26-án gyűltek össze Kárpátalja református gyülekezeteiből a fiatalok, hogy egy napra kiszakadjanak a hétköznapokból, közösségben legyenek és lelkileg is feltöltődjenek az új tanév kihívásai előtt. Hogy milyen volt ez a különleges nap, arról mai összeállítás. Hallhatnak.
1: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell lesz végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Nincsenek véletlenek, hangzott el főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének köszöntőjében a villámtöltés kezdetén. A Beregszászi Gyülekezet ifjúsági rendezvényén közel 5000 fiatal gyűlt össze, hogy közösségben töltődjenek fel a tanévkezdés előtt. A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke a találkozás jelentőségéről, a hitről, a szeretetről és a fiatalok jövőbeni szerepéről is beszélt. Augusztus 26-án a Beregszászi Református Gyülekezet egy nagyszabású ifjúsági találkozót szervezett villámtöltés címmel. Úgy gondolom, ez mutatja azt, hogy igenis még vannak fiatalok itt Kárpátalján, akik szeretnének közel kerülni. Istenhez ön hogy látja ezt a mai alkalmat itt, és miért fontosak ezek, hogy még igenis szervezzünk ilyeneket?
2: A kép az megújítja az emberben a reménységet. Újra lendületet és bizakodást is ad, mert valóban ritkán lehet látni ennyi fiatalt együtt. Úgyhogy nem egy kötelező tanévnyitón van, nem egy életszakasz csodálatos pillanatában, amikor diplomát kap, hanem kapott egy meghívást, egy hírt, hogy lesz ige hirdetés, lesz Isten tisztelet, lehet énekelni, lehet az Isten nevét segítségül hívni, és valóban alig van üres hely, vagy mondhatom azt, hogy állnak már, és ez Kárpátaljának, a református közösségnek egy olyan impulzus, hogy igenis itt vannak a fiatalok, igenis van 5 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva is remény arra, hogy itt élni fognak, fogják magasztalni az Istent, és a templomokra, az iskolákra szükség lesz.
0: Mit üzen ma a fiataloknak, mivel készült számukra?
2: Éljenek a lehetőséggel, az Isten keresi őket, valamikor melléjük szegődik, valamikor szembe megy velük, valamikor megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, valamikor azt mondja, hogy menjetek újra, és vessétek ki a hálókat. Én úgy gondolom, hogy Jézus találkozásai kivételesek, csodálatos, ami le van írva a Szentírásban, és tudom, mivel nekem is volt találkozásom Jézussal, és az egy csodálatos nagy alkalom, és utána megtapasztalni azt, ahogyan vezet, ahogyan valamikor csak mellénk szegődik, valamikor azt mondja, hogy na gyere le, kicsit ide, közel hozzám, mellém. Ezt kell elmondani a fiataloknak, ez az üzenet, hogy Jézus ma is keresi őket, ma is lehet egységes a találkozó, és a Jézussal való találkozó, az kétféle lehet. A Szentírásban nagyon sok olyan alkalom van, amikor a találkozás áldást hordozott, de olyan találkozás is van, ami így folytatódik, és elcsüggesztette, vagy lehajtotta a fejét, és szomorúan elment. És én azt szeretném, hogyha akik ma itt vannak, és hallják az Isten szavát, azok örömmel, mosolyogva menjenek úgy, ahogy mentek a testvérek és kiáltották, megtaláltuk a Mesiást.
0: Egy gyülekezet szervez egy ilyen nagy volumenű ifjúsági találkozót. Példa lehet ez a nagyobb kárpátaljai református gyülekezeteknek, hogy ők is kezdeményezzenek ilyen programokat?
2: Természetesen ez minden kis körzetben megvalósítható. A Kárpátaljai Református Egyházkerületben vannak lelkészi kiskörzetek, gyülekezeti kiskörzetek, és ezek a kiskörzetek hasonló alkalmakra mind-mind képesek. Tehát, hogyha egy Técsőre gondolok, ott lehetnek a viskiek, a husztiak, a nagyszőlősiek, a rahóiak, ha Nagydobronyra gondolok, ott lehetnek, ha Nagyberegre gondolok, ott lehetnek. Tehát ez példaértékű. Beregszásznak, mint városnak vonzása van, és erre a villámtöltésre lelkileg van szükség az embereknek, ezeknek a fiataloknak, akik néhány napon belül iskolát fognak kezdeni olyan körülmények között, amilyen Ukrajnában most adatott. Légiriadók, óvóhelyek, minden benne van. Nem tudjuk, hogy mire kell ezeknek a fiataloknak felkészülni. Mi azt szeretnénk, hogyha a lelkükben ott lenne az a töltöttség, ott lenne az az erő, ott lenne az az áldás hordozás, amivel mások számára is hasznosak lehetnek, és senki nem veszítené el itt a reménységét.
0: Ön hogyan értékelné a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben zajló nyári programokat az ifjúsági munka terén? Így már mondhatjuk, hiszen már hamarosan vége a nyárnak, hogy lezajlottak a fő program.
2: Ma is haladtam át olyan gyülekezetnek a területén, ahol láttam, hogy szervezkedés van, mert ott is vannak alkalmak. Én sose vagyok elégedett a gyerek és az ifjúsági munkával, nem azért, mert a felnőttek között végzett munkával elégedett lennék, sose vagyok elégedett. Mindig látom azt, hogy többet lehetne, viszont köszönetet mondok azoknak, akik ezen a nyáron, ebben az óriási hőségben odafigyeltek a gyerekekre, bibliahetet szerveztek, konfirmandus hetet szerveztek, és hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor nekünk valóban van miért hálát adni. A Nagyberegi Református Líceumban tehát nyár volt, tehát tele volt, és ott voltak a mieink, a kis mosolygós, csillogós szemű gyerekeink. Azért vagyok hálásabb, mint a háború előtti időszakban, mert ott vannak közöttünk, vagy velünk sokszor azok a gyerekek, akik 1400 kilométert utaznak az orosz határvonalból, akik csak nálunk nem tapasztalnak légiriadót, akik csak nálunk nem hallják azt, hogy becsapódás van, és ők nem az első napon mosolyognak, hanem a harmadikon.

0: De mi is pontosan a villámtöltés? Egy ifjúsági találkozó, amelyet a Beregszászi Református Egyházközség fiataljainak kezdeményezésére hívtak életre, azzal a céllal, hogy a kárpátaljai református fiatalok közösségben Istenre figyelve töltsenek el egy tartalmas napot. Az idei alkalmon mintegy 500 fiatal vett részt, a nap mottója pedig ez volt: add tovább az áldást. Összeállításunkban helyszíni riportokat hallhatnak a szervezőkkel és a résztvevőkkel arról, mit jelent számukra ez a találkozó, és milyen élményekkel gazdagodtak.
1: Főszervező, az IFI Város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
2: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagyvároson keresztül, több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásnak a Megszenteltüktak című könyve alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifjóra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunkról fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben. És erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
1: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodus-t, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
2: Hát igazából az IFI Városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is IFI Várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
1: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
2: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
1: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult, meg úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
2: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mármint hogy ez lehetetlen, mármint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide, és az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történik.
3: Én Vig Adrián vagyok, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági munkatársa, a mai nap egyik moderátora.
1: Hát és hatalmas munkát végeztetek, mert egy szuper nap lett eddig, már mondhatjuk, hogy a felelement, és közel 400 fiatal vesz részt rajta a Kárpátalja Számos gyülekezetéből, de azért ehhez kellett egy háttérmunka, mesélj erről egy picit.
3: Hát eszméletlen csapatunk van, ezt nem győzöm elégszer kihangsúlyozni, rengeteg időt, energiát fektettek bele a srácok, rengeteg háttérmunkával jár ez az egész, különösen a lelkészénk nagyon oda tették magukat, János, Erika és még mindenki igazából. Rengeteg logisztika, fizikai erő kellett, ugyanis ez a hely, ez nem mindig így néz ki, úgy általában itt nem működik semmi, ezért az a minden, amit innen ki kellett takarítani, a dobozokat összerakni, dekort megcsinálni, ez mind nagy munka, és az ifjúság nagyon, nagyon sok erőt és energiát fektetett bele.
1: És te is. Neked mit jelent ez, hogy ennyi munkát fektetsz szolgálatként, és ennyi időt ide szánsz a gyülekezeti életbe?
3: Hát úgy gondolom, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy az, aki nálunk KT is, vagy esetleg IF is belelásson abba, hogy ebben nem merül ki a szolgálat, hanem lehet különböző alkalmakat szervezni, részt venni benne, ahon közelebb lehet kerülni az Istenhez, és akár egyedileg, ugye itt is vannak olyan állomásaink, ahol egyedileg el lehet csendesedni, de az is egy nagyon nagy szám, hogy a jelenlegi helyzetben legyen egy olyan alkalom a fiataloknak, ahon nem csak bulizni tudnak elmenni, hanem bulizni és lelkileg növekedni, és szerintem ez az, ami különlegessé teszi ezt az alkalmat, hogy együtt tudunk növekedni a hitben, és megismerkedni korunkbeli ifjúsággal, az fiatalokkal, akik ugyanúgy Istent szolgálják.
1: Mi a legnagyobb üzenete mai rendezvénynek szerinted?
3: Az, hogy mi is lehetünk áldássá. És az áldást nem csak várni kell, hanem mi is lehetünk hozzá.
4: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
1: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
4: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
1: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
4: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
1: De hogyan érezted magad fiatal nőként, odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
4: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
5: Fogarasi Fruzsina vagyok. Kárpátalja Fontosúsági Szervezetnek az egyik munkatársa.
1: És jelen vagytok ti is a villámtöltésen, egy standdal, mivel érkeztetek ide a fiatalokhoz?
5: Igen, próbáltunk minél érdekesebb standot előállítani. Kettő fő feladat vált a fiatalokra, az egyik egy Kriszt térkép, tehát meg kell keresni a saját településüket, és rajszeggel fel lehet tüntetni azt, amikről érkeztek. Ez alapján nem fog tudni a nap végére mondani, hogy melyik településről érkeztek a legtöbben, illetve hogy hányféle településre látogattak ide. A másik az egy memória játék, tehát a különböző Kriszt eseményeken készült képeket láthatják itt a gyerekek, és meg kell találni a párjukat, több mint 11 pár van, és hogyha el sikeresen elvétik, akkor egy sütivel gazdagodnak.
1: Hogy látod, mennyire érzik jól magukat a fiatalok?
5: Én látom bennük a versenyszellemet, sokan kérdezik, hogy időre kell ezt csinálni, és mondtuk, hogy nem, élvezzék nyugodtan, sokan szeretnek itt fotózkodni is, és látom azt, hogy nagyon barátságos környezetben találtak itt a villámtöltésen, és hogy különböző falvakból is, ahogy érkeztek, a nap végére összekovácsolódtak.
1: Te hogy érzed itt magad?
5: Én is nagyon jól érzem magam. Nagyon sok készülettel játszott annak a felállítása, de hiszük azt, hogy maradandó lesz az élmény, és majd örömmel fogunk tudni visszatekinteni rá.
1: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
6: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, ővelük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
1: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
6: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda a szemedi betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövőn a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
7: Rajkó Balázs.
1: A B, mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen három kérdéssel. Mi lesz ez a három kérdés?
7: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B, mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően három kérdéssel dolgozom, én ebből a középsőt most kihagytam, azzal kezdjük, hogy hogy vagy, azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről, és a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderbe, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitics János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
1: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
7: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögve is fog indulni, de rákapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
1: A Balazs Éri és Jánosi Református gyülekezet lelki pásztor áll velem szemben, Nagy Szabolcs, aki elhozta ide a fiatalokat.
8: Nagyon vártuk már ezt a napot, mert készültünk erre, hisz tudtuk azt, hogy jók lesznek a programok. Ugyanakkor ez a Balazs Éri és Jánosi ifiseknek, kátésoknak, ez a kátés hetüknek a nyitó alkalma, tehát ma kezdjük el, itt közösen a villámtöltésen, aztán pedig még holnap és holnap után, esténként a Jánosi parókián Balazs Ériak és Jánosiak össze fognak gyűlni. Lesznek igei alkalmak, a Margitics házaspár fog szolgálni csütörtökön és pénteken, és lesznek szabadidős programok, és ha Isten segít, akkor még egy pénteki fürdőzés is össze fog jönni. Tehát ennek az alkalomnak számunkra az is oda célja, hogy az ifit újra összeszedjük, újra formáljuk, egy picit újra alakítsuk, és sok új konfirmandusunk jött. Úgyhogy mi nagy reménységgel indultunk ennek a mai napnak, és hiszük azt, hogy sok áldást fogunk kapni az Úristentől.
9: Én Bursza Patrik vagyok, és a Nagyberegi Református Liceumból jöttem.
1: A villámtöltésre érkeztél, hogyan érzed magad az eseményen?
9: Hát eddig minden szuper elalakult, valóban úgy érzem magam, mint egy villámcsók, meg olyan energiával, boldogsággal vagyunk itt együtt, mindannyian. Nagyon hangulatos, vidám, mindenki odafigyel, próbál igyekezni, hogy mindent megmaradjon a mai alkalomból. Eddig minden szuperül alakult.
1: Ez az első alkalom, hogy részt veszel?
9: Igen.
1: Mi tetszik eddig a legjobban neked?
9: Hát igazából az, hogy nagyon szerettem a tiszteletes urat, aki adta, Szabolcs tiszteletes urat. Ő nagyon jól meg tudja fogalmazni a témát, és nem elhúzza, hanem ami valóban fontos, azt fogalmazza meg.
10: Nagy Máté vagyok, Balazséről érkeztem, és egyébként Debrecen vagyok, teológus.
1: A villámtöltésre érkeztél, mit tapasztaltál eddig, hogyan érzed magad?
10: Azt, hogy nagyon jó a hangulat, hála az Úrnak, nagyon sokan vagyunk, nagyon sok helyről érkeztünk a Kárpátalján belül, és tényleg azt érzem, hogy jó a hangulat, jól érzik egymást az emberek, látom, hogy egy csomó ismerős arc találkozik egymással, és akkor így, mint akik rég nem látott barátok, úgyhogy az előadások remek, hangulatban telnek, és hát hál' Istennek sok közös dicsőítés is van.
1: Teológusként hogyan látod, ezek pontosan azok az alkalmak, amelyekkel meg lehet szólítani a fiatalokat ma 2026-ban?
10: Hál' Istennek még én sem vagyok annyira öreg, úgyhogy úgy érzem, hogy egyébként meg lehet szólítani. A dicsőítések azok mindig ilyen jó hangulatok szoktak lenni, úgyhogy kicsit jó kiszakadni az átlagos egyházi énekek közegéből. Emellett pedig azt érzem, hogy az előadások is igyekeznek a mindennapi problémákat megszólítani, és így kicsit talán jobban meg lehet a fiatalokat is ezáltal közelíteni. Úgyhogy igen, összességében igen.
1: Melyek ezek a problémák, amelyek itt felmerültek az előadások során? Mi az, amit te magadba szívtál, és amit mondjuk hazavinnél innen?
10: Hát az, hogy sokszor az ember így néha azt érzi, hogy nem fogadják el. Tehát, hogy olyan, mint hogy kicsit a világ ilyen furán néz rá, sőt, még néha maga is ilyen furán tekint rá, de kicsit azt érzem az előadásokban, hogy viszont az Isten mindig lehet ilyen helyzetekbe keresni. Tehát még hogyha azt is érezzük, hogy mi magunkat nem szeretjük, vagy a világ úgy ellenünk van, akkor is van kihez fordulnunk. Amikor már az összes embertársunk így talán eláll mellőlünk, vagy nem találunk vele közös hangot, az Istennel mindig tudunk közös hangot találni, és vele mindig meg lehet beszélni. Neki mindig van valami kis üzenete, valami kis gondolata, amit ránk tud helyezni arra napra való problémákra.
1: Neked mi lenne az üzeneted a mai fiataloknak?
10: Azt, hogy akár mennyire nehéz is fenntartani az Istennel kapcsolatot, és akár mennyire már a világ más tempót diktál, talán olyan barátaink ismerő vannak, aki távol tartanak minket az Istentől, merjünk felé nyitni, és lehet, hogy ma már nem annyira menő kereszténynek lenni, de mi higgyük azt, hogy tényleg az, és vállaljuk fel a büszkén azt, hogy Isten követők vagyunk, és Krisztus gyermekének valljuk magunkat.
0: Ifjabb Csomós József, magyarországi református lelkipásztor tartott evangelizációt a délután során.
1: A villámtöltésre érkeztél. Milyen üzenetet hoztál?
11: Hát azt az üzenetet hoztam, amit mondták, hogy hozzak, de elvileg az evangelizációnak, meg ennek az istentiszteleti résznek a fő üzenete az Ábrahám elhívása, elküldése. Azt a történetet kaptam, és ott nagyon pontos, meg hangsúlyos rész az áldásnak a kérdése, hogy mikor vagy áldott, vagy mikor leszel áldássá mások számára. Úgyhogy ez a fókusz az igehirdetésnek. Kicsit ilyen apró pénzre lebont, hogy a tinik életében ez mit jelent a hétköznapokban, meg a gyakorlati életben, hogy nem csak áldott vagyok, hanem akkor vagyok áldott, ha áldássá is leszek. Ez egy ilyen, szerintem egy jó üzenet, nekem ez tetszik.
1: Mennyire lehet megszólítani a fiatalokat ezzel a témával szerinted?
11: Én általában úgy működök, és azt látom a fiatalinkon is, hogy ők is így működnek, hogy ha jól kódolod az üzenetet, vagy jól dekódolod, nem is tudom, melyik a jó szó erre. Tehát, hogy lehet, hogy kicsit csomagolni kell, mert a nyelvhasználata, az a kultúra, amiben él, amiből jön, lehet, hogy más fogalmakkal írja le azt a valóságot, amit lehet, hogy ilyen nagy teológiai gondolatokkal akarunk mi magunk leírni, de ha megnézed, akkor valami hasonlót csinált Jézus is, hogy nem. Szerintem az angyalok nyelvén is el tudta volna mondani a tékozdó fiú példázatát, ehhez képest meg ilyen tök egyszerűen mondta el tök egyszerű embereknek. Szóval én azt látom, hogy az üzenetre nyitottak meg fogékonyak, ügyesen kell szerintem kódolni, hogy ne egyből lezárjon, ne durva legyen, ne. Tehát na, ők úgy működnek szerintem ebben a mostani világban, hogy azért jóval érzékenyebbek bizonyos dolgokra, mint mi voltunk, ezt tiszteletben kell tartani, de hát azért vagyunk elvileg szakemberek, hogy valahogy áthidaljuk ezt a sztorit. Másrészt meg mégiscsak azt ígérte a Szentlélek, hogy ő ebbe segít, szóval így én azt gondolom, hogy a srácokban van nyitottság, hogyha van egyfajta nyitottság az igehirdetőben, és egy kicsit így idomuljon a hallgatósághoz.
1: Van benne nyitottság? Milyen érzésekkel érkeztél ide Beregszászra?
11: Hát egyrészt van nyitottság, nekem üzenet értéke van annak, hogy eljöttem, pont azért, mert azt látom, hogy pont egy olyan helyzetben vagytok most, ami szerintem kivételesen sok erőt vesz ki mindenkiből, és talán reménység az, hogy emberek átjönnek a határon, és azt mondják, hogy sziasztok, Isten még mindig ugyanúgy szeret. Nincs bennem ilyen vágy, hogy én itt majd hogy tanítok mindenkit, én inkább tanulok. Tehát az, hogy itt emberek még mosolyognak, az, hogy van élet, az, hogy meg nem mondtam volna, hogy életem legjobb határátkelése voltam, úgy 3 perccel sikerült átjöttem az ukrán magyar határon, ilyen még nem volt az életemben, nyilván gyalog voltam, de akkor is, szóval, hogy meg egy kicsit ilyen nehéz ezt látni, hogy most értsd jól, mintha mi se történt volna. Legalábbis itt Beregszászban, meg itt a környéken nem feltétlenül érzed azt, amit amúgy megtudsz valahol az agyadban, meg a szíved milyen, hogy mégiscsak egy háborús helyzet van meg országban. Szóval ez egy izgalmas dolog, hogy a látott valóság, meg a háttér dolgok azok, hogy érnek össze. Úgyhogy bennem jó érzés van, hálás vagyok, hogy itt lehetek, sok fiatal van, meg amúgy is szeretem azokat a lelkészeket, akik itt szolgálnak, és régen voltam, szóval az épp itt volt már az ideje, hogy jöjjek.
1: Már jártam Kárpátalján?
11: Igen, hát akkor még, amikor a Tisztán Elefántos Egyházkerületnek voltam az ifjúsági referense, akkor azért rengeteg ilyen kárpát-medencei összefogásnak lehettünk a részesei. Tehát itt a KRISZ, mint ifjúsági szervezet, többször megfordultunk itt különböző programokon, talán nem is tudom, mikor voltam, amikor még a Lendületen is lehettem egyszer fő előadó, szóval nekem mindig egy jó érzés a kárpátaljai magyarsággal együtt szolgálni. Meg hát most ugye az mi ifjúsági missziónkból Miskolcon ugye alakult egy gyülekezet, aminek ilyen oszlopos tagjai a KRISZ-es volt beregszászi fiatalok, akik azóta felnőttek, meg nyilván nem tudnak hazajönni a már beszélgetett helyzet miatt, de hozzák azt a lendületet, azt a szolgáló őszintességet, szóval mi abból élünk, hogy van kárpátaljai ifjúsági munka.
1: A villámtöltés idei alkalma is azt mutatta meg, hogy a közösségnek és a hitnek ma is van megtartó ereje. Közel 500 fiatal töltött együtt egy napot, amely nem csak a közös élményekről és a feltöltődésről szólt, hanem arról is, hogy Isten igéje és szeretete a hétköznapokban is elkísérheti őket. Az idei motto, az add tovább az áldás pedig arra emlékeztetett minden résztvevőt, hogy amit kapunk, azt érdemes továbbadnunk másoknak is. Talán éppen ez lehet a villámtöltés legfontosabb üzenete, megerősödni a hitben, egymástól erőt kapni, majd ezt az erőt és szeretetet továbbvinni a mindennapokba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassák továbbra is a Pulzus FM 92.1-et. Áldást, békességet!
12: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
13: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
14: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
15: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
16: Реклама на Радіо Пульс FM.
17: Реклама.
18: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
19: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
20: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
21: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
22: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
23: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
24: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
25: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мекбіс хатуан. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Beregszász, Шевченко utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. tető- és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
16: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 1-én kedden híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня. Вівторок, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Egyetlen nap alatt csak nem 400 alkalommal riasztották a kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat egységeit, emellett 228 telefonos konzultációt is nyújtottak. A betegek közül csak nem minden másodikat sürgősen kórházba kellett szállítani további kezelés céljából. Ugyanakkor 26 esetben a mentőcsapatok a helyszínre érkeztek, de nem volt szükség segítségre. A betegek elutasították a vizsgálatot, nem találták őket a megadott címen, vagy téves riasztás történt. Az orvosok ismét arra kérik a lakosságot, hogy felelősen mérlegeljék a 103-as segélyhívó tárcsázását, hiszen amíg egy mentőegység felesleges riasztás miatt van úton, addig egy szívrohammal küzdő beteg számára minden perc számít, közölte a 103 Закарпаття.
4: Лише за одну добу закарпатські бригади екстреної медичної допомоги виїжджали на виклики майже 400 разів, а також надали 228 телефонних консультацій. Майже кожного другого пацієнта довелося терміново доправити до стаціонарів для подальшого лікування. Проте у 26 випадках бригади прибували на місце, але допомога не знадобилася. Пацієнти відмовлялися від огляду, їх не знаходили за адресою або виклик виявився хибним. Лікарі вкотре закликають громадян свідомо ставитися до виклику 103, адже поки бригада їде на дарем, ремний виклик, хтось із серцевим нападом чекає на кожну хвилину, інформує 103 Закарпаття.
3: Folytatódik a Batár csatorna medrének megtisztítása. Jelenleg a Csepe Nevetlen falu, valamint a Tisza Péter falva Batár közötti közúti hidak közötti szakaszon zajlanak a munkálatok. A meder tisztítás elvégzését a Tisza Péter falvai kistérség képviselői is határozottan szorgalmazták, mivel a Batár korábban megtisztított szakaszain már jól láthatóak a munkálatok kedvező eredményei. A korábbi munkák megvalósítását pályázati források tették lehetővé. A mostani munkálatok megkezdését megelőzően elvégezték a szükséges előkészületeket, többek között kidolgozták a munkálatokhoz szükséges projektet, valamint lebonyolították a kivitelezési és műszaki ellenőrzési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat. A munkálatokról a Tisza folyó vízgyűjtőjének vízgazdálkodási igazgatósága számolt be.
4: Триває наступний етап робіт з розчистки русла каналу Старий Батара саме на ділянці між автодорожніми мостами сіл Чепа, Неветлемфолу та сіл Пейтерфолва Батар. Виконання цих робіт було переконливим проханням представників Пейтерфольвівської громади, оскільки позитивні результати

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: kell.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаша Естер.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Ріпаша Естер та Кіш Вікторія.
4: 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Köztük 306-an most ülnek először iskolapadba. A tanévkezdéssel több mint 800 pedagógus is visszatér az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mellett az egész közösség számára fontos ünnep. Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
6: Ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet, velük együtt több mint 800 pedagógus tér vissza az iskolák mindennapjaikba. Szeptember 1-e mindig különleges nap. Ünnep a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak, de egyben az egész városnak, közösségünknek is. A tanévnyitó ünnepségnek minden évben fontos üzenete van. A nehézségek, a kihívások ellenére gyermekeink iskolában járnak, tanulnak, fejlődnek, terveket szőnek és álmodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy van jövőnk, és van miért bizakodnunk. Különös szeretettel köszöntöm a 306 elsősünket, akik számára ma először szólal meg az iskolai csengő. Kívánom, hogy az iskola olyan hely legyen számukra, ahová örömmel érkeznek, ahol jó barátokra találnak, sok új dolgot tanulnak, és ahol jól érzik magukat. Szeretettel köszöntöm a végzős diákjainkat is, akik számára ez a tanév egy fontos életszakasz lezárását jelenti majd. Kívánom, hogy sikeresen vegyék az előttük álló akadályokat, és magabiztosan induljanak tovább a választott útjukon. Szívből köszöntöm valamennyi tanulónkat, pedagógusunkat és szülőnket az új tanév kezdetén. Békés, biztonságos és eredményes tanévet kívánok mindenkinek!
5: Сьогодні новий навчальний рік у закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочинають 4220 учнів. З них 306 дітей вперше сядуть за шкільні парти. Разом із початком навчального року до щоденної роботи в школах повертається понад 800 педагогів. 1 вересня – важливе свято не лише для дітей, батьків та вчителів, а й для всієї громади. З нагоди нового навчального року педагогів, батьків та дітей привітала Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації.
7: Знову вересень відчиняє двері закладів освіти, наповнює коридори дитячими голосами, а класи – очікуванням нових відкриттів. Новий навчальний рік – це завжди новий старт, нові мрії, відкриття та можливості. Тож бажаю всім учням цікавості, сміливості мріяти і не боятися помилок. Нехай шкільні роки будуть не лише про оцінки й уроки, а про дружбу, відкриття, перші перемоги, яскраві спогади та про людей, яких пам'ятатимете все життя. Колегам-педагогам бажаю, щоб новий навчальний рік подарував учнів, які дивують своїми відкриттями, уроки, після яких хочеться посміхатися, колег, на яких завжди можна покластися, батьків, які цінують і підтримують вашу працю, сили вам, натхнення та впевненості у власних рішеннях. Батькам –

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 1-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Köztük 306-an most ülnek először iskolapadba. A tanévkezdéssel több mint 800 pedagógus is visszatér az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mellett az egész közösség számára fontos ünnep. Babják Editet, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetőjét hallhatják.
5: Ma a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben ismét megszólal az első csengő, 4220 tanuló kezdi meg az új tanévet, velük együtt több mint 800 pedagógus tér vissza az iskolák mindennapjaiba. Szeptember 1-e mindig különleges nap. Ünnep a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak, de egyben az egész városnak, közösségünknek is. A tanévnyitó ünnepségnek minden évben fontos üzenete van. A nehézségek, a kihívások ellenére gyermekeink iskolába járnak, tanulnak, fejlődnek, terveket szőnek és álmodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy van jövünk, és van miért bizakodnunk. Különös szeretettel köszöntöm a 306 elsősünket, akik számára már először szólal meg az iskolai csengő. Kívánom, hogy az iskola olyan hely legyen számukra, ahová örömmel érkeznek, ahol jó barátokra találnak, sok új dolgot tanulnak, és ahol jól érzik magukat. Szeretettel köszöntöm a végzős diákjainkat is, akik számára ez a tanév egy fontos életszakasz lezárását jelenti majd. Kívánom, hogy sikeresen vegyék az előttük álló akadályokat, és magabiztosan induljanak tovább a választott útjukon. Szívből köszöntöm valamennyi tanulónkat, pedagógusunkat és szülőnket az új tanév kezdetén. Békés, biztonságos és eredményes tanévet kívánok mindenkinek!
4: Сьогодні новий навчальний рік у закладах освіти Берегівської територіальної громади розпочинають 4220 учнів. З них 306 дітей вперше сядуть за шкільні парти. Разом із початком навчального року до щоденної роботи в школах повертається понад 800 педагогів. 1 вересня – важливе свято не лише для дітей, батьків та вчителів, а й для всієї громади. З нагоди нового навчального року педагогів, батьків та дітей привітала Ярослава Турані, начальниця відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації.
6: Знову вересень відчиняє двері закладів освіти, наповнює коридори дитячими голосами, а класи – очікуванням нових відкриттів. Новий навчальний рік – це завжди новий старт, нові мрії, відкриття та можливості. Тож бажаю всім учням цікавості, сміливості мріяти і не боятися помилок. Нехай шкільні роки будуть не лише про оцінки й уроки, а про дружбу, відкриття, перші перемоги, яскраві спогади та про людей, яких пам'ятатимете все життя. Колегам-педагогам бажаю, щоб новий навчальний рік подарував учнів, які дивують своїми відкриттями, уроки, після яких хочеться посміхатися, колег, на яких завжди можна покластися, батьків, які цінують і підтримують вашу працю, сили вам, натхнення та впевненості у власних рішеннях. Батькам – терпіння, витримки, віри і впевненості у своїх дітях. З початком нового навчального року. Нехай він буде для всіх натхненним і щедрим на добрі події, успішним і, звичайно, мирним.
3: Megkezdődött az új 2026-27-es tanév a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben. Az iskolákban ma ismét megteltek a folyosók és tantermek diákokkal, a pedagógusok pedig megkezdték az új tanévet. A tanévkezdés a háborús körülmények között ezúttal is számos feladatot és kihívást tartogat az oktatási intézmények, a szülők és a helyi önkormányzat számára is. Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
7: A Beregszászi Önkormányzat képviselőtestület és végrehajtó bizottsága nevében köszöntök minden pedagógust ezzel a 2026-os, 27-es tanév kezdetével. Kívánok mindenkinek sok sikert,

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 92.1.
1: Nem hány szerelmet bír még el a napon.
0: Púzus Rádió.
1: Watermelon sugar, you are my everything.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa. Jodin FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással

Ez volt a mai zenesáv, egy igazi hullámvasút a klasszikusoktól a legfrissebb TikTok slágerekig. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsétek, a zene mindig ott van, ahol jól esik, és mindig hoz egy kis varázslatot a napotokban. Sziasztok! Це була програма «Музичний трек», справжні емоції американські гіркі від класики до найсвіжіших хітів у TikTok. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

a zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja a legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú. Megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát. Mégye bátyáiddal? Mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám, jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik

király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak. A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott-úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál.
Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étes ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet, igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s 7-szerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mind hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. 2-3-at sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szélűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szélűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szélűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szélűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szélűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szélűbe. Na most gyere ki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szélűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában, de még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szélűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szélűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szélűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok,
s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki. No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a zápor eső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüst madarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa, csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát, csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet, pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát.
Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek. A másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben? Írta benne az édesapja, hogyha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhintsd meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívül belül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot, s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: az anyjunkban elpirult.
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.